5 évvel ezelőtt a belgiumi Heinzingenben egy néptánc csoport 4 fiatal tagja elhatározta, hogy önállósítja magát. Herman de Witt és felesége Rosita, valamint Wilfried Monen és Rosita bátyja Oswald Tahon eleinte csak az utcán, házak előtt, vendéglőkben énekelt, de hamarosan felfigyeltek rájuk és színpadon is bemutatkozhattak. Sorra járták Brabant megye falvait, daloltak, muzsikáltak, és közben az öreg padlásokon régen használt népi hangszerek, az idős emberek emlékezetében pedig régi népdalok után kutattak. A most elsőnek elhangzó karácsonyi dal kíséretében megszólaló dudát Bruegel egyik híres festménye alapján rekonstruálták. Ebből is kitűnik, milyen alaposan és lelkiismeretesen tanulmányozzák a régi flamand hagyományokat. Elmondták, hogy odahaza nagy szeretettel fogadja műsoraikat a közönség. Egy idős asszony megható leveléből való a következő néhány sor. Boldog vagyok, hogy mielőtt meghalok, még egyszer újra hallhatok néhányat azokból a dalokból, amelyeket egykor a nagyanyám énekelt nekem. Kérem, jöjjenek el hozzánk is!

Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, nemzetközi népzenei hangversenyünk befejező műsorszámához érkeztünk. A Sebő Együttes következik. A magyar népdalok és néptánc muzsika mellett az együttes a szomszéd népek zenéjét is gyakran műsorára tűzi. Befejezésül szlovák, román és bolgár dallamokat szólaltatnak meg.

Részleteket hallottak kedves hallgatóink a Magyar Rádió Népzenei Fesztiváljának koncertjéből, melyet 1974-ben rendeztek Salgótarjánban. A szerintem remek, különleges zenék után, melyben bolgár előadók és a Sebő együttes is szerepelt, idézzük fel a Sólyom éneket, melyet Nagy László fordított magyarra, s azt hiszem ez a Sebő együttes egyik legtöbbek által feldolgozott dala.

Táncházban című műsorunk hátralévő perceiben maradunk a Balkán zenei világában, méghozzá a több szólamú bolgár daloknál. Magyar előadók is előszeretettel éneklik és muzsikálják ezeket. Többek között a Vándorvokál, azaz Farkas Tünde, Izsák Katalin, Szluka Judit. A csapatnak néhány évig Bognár Szilvia is tagja volt, aki most együtt énekel a Vándorvokál lányaival. A hangszeresek pedig Németh György, Búzás Attila és Orci Géza.

előbb, mikor azt mondtam, bolgár zenei felvételek következnek Táncházban című műsorunkban, tulajdonképpen nem mondtam igazat. Egy kivétel következik, de aztán a Právó zenekar bolgár dajcsevója és szörbája zárja ma esti népzenei összeállításunkat. A kivétel egy sodró lendületű, moldvai feldolgozás lesz, melyet Gera Attila, a remek fúvós játszik, aki nem mellesleg a Právó zenekar vezetője, valamint Bolya Mátyás, Barca Zsolt, Unger Balázs és Dor Robert. Tehát a moldvai, majd bolgár muzsika előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 184. adása.

3 évtizedes közös zenei út lenyomata, Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza 2021-ben megjelent lemeze, amelyen moldvai dallamok, eredeti parasz zenék kelnek életre, fúvós hangszereken és kobzon, a tőlük megszokott egyedi megfogalmazásban.

A 80-as évek legvégén Szegeden utca zenéltem, mint kezdő dudás, amikor Révész Róbert fotóművész meghallott és azt mondta, nekem el kell mennem a vajdasági Temerinbe, a táncházba. Így is lett. Ott zenéltek Fábri Gézáék. Ettől kezdve rendszeresen jártunk a Vajdaságba, és Gézával megszületett egy duó produkciónk, ami kisebb-nagyobb megszakításokkal azóta is létezik. Idézte fel Szokolai Dongó Balázs.

a dalok alapvetően Géza népdal feldolgozásai. Persze néhány ötletem nekem is volt. Általában az volt a munkamódszer, hogy az ő átirataira rápakoltam a hangszeres improvizációkat. Fejtette ki a zenész. A 2021-ben megjelent Mikor megyek hazafelé című anyag a páros legelső közös CD-je. A lemezen Szokolai Dongó Balázs duda, furuja és szoprán szakszofon játékát hallhatjuk. Fábri Géza pedig nem csak kobzon kísér, hanem énekel is.

Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza közös lemezéről válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsok.

zöld a kukorica, Kati, zöld a kukorica, Kati, sejj, mikor harmatos a levele, Kati. Szép a barna kislány, Kati, szép a szőke kislány, Kati, sejj, mikor a szemembe kacsin,

olyan huncok gencepicét keverjen, aki rám néz, lélegzeni sem eljön. Minden kislány egyenes, a harmadnapos forró hideg kilejjen,

csomagot.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

mégsem a sok virág kiszangyalom, de csalogatsz felé. Hát vasarózzal, lilium, török szegfő, mind illatot cserélne. Talán mégsem a sok virág kiszangyalom, de csalogatsz felé. Egy szép napon letépted is nékem adtad a legszebb szál virágot. Most már nem csak hazafele, esténként is ti hozzátok eljárok. Ránk ragyog a holt sugár, esti szellők.

0: vagyon a felesége.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó tisza parítján.

0: Öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádió.

szóljatok be az ablakán, mondjátok, hogy hírt hoztok felőlem. Mondjátok, hogy ne búsuljon, jól megy sorol.

virág vasárnapján. Kísértelek legelőször a boldog asszony útján. A kezedet

Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: gyere oda, édes szeret belém. Éljen az élet, és szentjen a dal, jöjjön a csók, az est betakar. Vár az a kis lakadunk tetején, gyere oda, édes szeres belém.
1: Dankó Rádió. Réphülöpön FM 91. A Magyar Zene Rádiója.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bártvai Kinga nevében is, a mikrofonnál Tóth Éva köszönti Önöket. A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Visszatér a napos, száraz idő. Már a héten Brüsszelben találkozhat Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyerekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról, majd Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódik az ülés. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatásait. Így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Várhatóan mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesének személyéről, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnök helyettesét a parlament. Hantosi István, a bizottság kormánypárti elnöke még múlt héten közölte, a folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,5 ezeren vizsgáznak. A tanulók többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-éig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek november 16-a és 20-a között lesznek. Rangos szakmai elismerést kapott a Katalóniai Nemzetközi Fantasztikus Filmfesztiválon az Itt érzem magam otthon című magyar film. Holtai Gábor alkotása az első magyar mozi, amely megkapta a legjobb tudományos, fantasztikus, misztikus és horror filmeket elismerő Méliès d'Or díjat, amelyet a felsorolt kategóriák Oscarjának is nevez a szakma. A fordulatos pszichológiai thriller egy nyomasztóan zárt allegórikus térben mutatja be a kontroll és a családi elnyomás világát. Visszatér a napos, száraz idő, csak délen lehetnek tartósan felhős körzetek. A délalföldön többfelé egész nap borult marad az ég, a szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 13-18, este 8 és 12 fok között alakul majd.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket egy új hét kezdetén. 2026. október 12-e van, hétfő, 7 perccel múlt. 6 óra a Donkó Rádiót hallgatják, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Munkatársaim Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. A csapat mindent megtesz ma reggel is annak érdekében, hogy kellemesen induljon a napjuk. Lesz itten, kérem tisztelettel, jó muzsika bőven, nóták, örökzöldek, népzene is. Operett, musical részletek csendülnek fel. Már is nézzük, hogy mit kínálhatok Önöknek ebben az órában. Vékony deszka kerítés énekli ezt a csárdást. Hamarosan Szeredi Krisztina, Rózsabokor a domboldalon, Pataki István előadásában hallgatjuk meg ezt a randalgót. Minden asszony életében jön egy pillanat, a jól ismert sláger Vámosi János előadásában csendül fel, de hallhatnak részletet az Elizabeth című musicalből, Janza Kata előadásában. Megnézzük, hogy hogyan alakul a hidegfront után az időjárás. Nem csak ma, hanem a következő néhány napban. Névnapos köszöntés is lesz, egy rövid összeállítás a híres születésnaposokról, hamarosan pedig történelmi visszatekintés néhány percben. Gáspár Ani énekel most a nóta miért hittem a szavának. Ifja Berki Béla és zenekara kísér. Kérem Önöket, tartsanak ma is velem. Derűs napot, jó reggelt!

0: Egy perc múlva 6:45, jó reggelt.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: Kezdjük a sort Amerika felfedezésével. Talán ez a legfontosabb, hogy 1492-ben Kolumbusz Kristóf ezen a napon érte el a Bahama-szigetek egyik szigetét, amelyet San Salvadornak nevezett el. Az esemény európai történelmünk egyik fordulópontja, meg hát az amerikai is természetesen, mivel tartós kapcsolatot indított el Európa és az új világ között. Az amerikai kontinensen azonban már, mint tudjuk, évezredek óta éltek őslakos népek és a vikingek is, ha minden igaz, eljutottak Észak-Amerikába Kolumbusz előtt, de mégis innen számítjuk Amerika felfedezését. 1726-ban ezen a napon ismerte el Poroszország a pragmatika szankciót, a Habsburg örökösödés rendjét szabályozó törvény tette lehetővé a nőági öröklést, így később Mária Terézia trónra lépését is. Az első női ejtőernyős ugrást, képzeljék el, 1799-ben ezen a napon hajtotta végre Jean-Geneviève Garnerin, léghajós és ejtőernyős úttörő, míg 1810-ben kezdődött, mondjuk így, az Oktoberfest hagyománya. Lajos bajor trónörökös és Terézia hercegnő esküvője alkalmából szerveztek többnapos ünnepséget Münchenben, és ebből az esemény sorozatból fejlődött ki a világhírű Oktoberfest. 1872-ben, október 12-én hozta létre első Ferenc József, vagy pontosabban szentesi

megsemmisítette a kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem felállításáról szóló törvénycikket, az intézmény pedig a modern magyar felső oktatás egyik legfontosabb központjává vált. Négy karral kezdte meg a működését, köztük jogi, orvosi és bölcsészeti képzéssel, az egyetem pedig 1919 után Szegeden folytatta működését, és a mai Szegedi Tudományegyetem történeti elődjének számít. 1877-ben ezen a napon adták át az északi és a déli vasúti összekötő Duna hidat, míg 1885-ben, október 12-én kezdődött meg Steindl Imre tervei alapján a Magyarországház építése. A Fehérház elnevezés pedig, hogy ugorjunk át az új világba, 1901-ben vált hivatalossá. Theodore Roosevelt elnök kormányzata hivatalosan is a White House elnevezést használta az elnöki rezidenciára. Kolozsvárra visszatérve 1902-ben avatták fel Fadrusz János Mátyás király szobrát, a főtéren álló monumentális lovas szobrot, mely a magyar történelmi emlékezet egyik legismertebb alkotása, egyben a magyar-román történelmi emlékezet egyik visszatérő vitapontja is. Az első hivatalos válogatott mérkőzést a magyar labdarúgó válogatott Ausztriával játszotta ezen a napon, és szintén 1902-ben Bécsben. Hát, Hajós Alfréd hiába volt a csapattagja, az 1896-os olimpia kétszeres úszóbajnoka, 5-0-ra győztek az osztrákok. Még 1928-ban először alkalmazták sikerrel a vastüdőt egy bosztoni gyermekkórházban október 12-én. A vastüdő különösen a gyermekbénulásban szenvedő, légzőizom bénulással küzdő betegek kezelésében játszott fontos szerepet. Szintén ezen a napon avatták fel Rio de Janeiroban a megváltó Krisztus szobrot, tudják ezt a hatalmas 30 méter magas alkotást 1931-ben, míg 1971-ben a Broadway-n bemutatták Andrew Lloyd Webber és Tim Rice Jézus Krisztus Superstar című rockoperáját. És most már mondhatjuk, hogy ez is történelem. Vissza a jelenbe, Berkes János énekel. A nóta címe Van egy szőke asszony. Német Csicsó József és zenekara kíséri. Jó reggelt!

0: szexik, egyedül csak az a asszony öregszik. Az asszonyhoz így vannak, minden asszony így akar. Csak az, aki beszexik, egyedül csak az a asszony öregszik.
1: Gondolom, sokan várjuk már, hogy valami eső érkezzen. Hát, az az elszomorító, hogy a középtávú előrejelzés valamikor jövő kettájékára mond valamennyicske csapadékot, derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A következő néhány napban nem várhatunk esőt. A hőmérséklet is nagyjából ugyanúgy alakul, olyan 17-20 fok közötti maximum-maximum csúcshőmérséklettel. Ma a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra kell készülnünk. Október 12-én Maximilián, Szeráf és Tirzusz napja is van ma. Fő névnaposaink pedig a Miksák, mely a Miklós egyik alakváltozata, eredetije pedig a görög Nikolausz név, Győzelem, illetve Nép a jelentése a szónak. Nagyon boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. A következő dallal szeretnék kedveskedni. Minden asszony életében jön egy pillanat. Vámosi János énekel.

tenni, amit nem szab. A férjében minden áron csak hibát keresünk.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

0: 4 perc múlva 3:47 jó reggelt.
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: Kezdjük a sort 6. Edward angol királlyal, 8. Henrik egyetlen törvényes fiaként 1537-ben született ezen a napon, és 1547-ben került Anglia trónjára. Uralkodása alatt jelentősen előre haladt az angol reformáció. Például 1549-ben jelent meg az első angol közös imádságos könyv, mely az anglikán egyház történetének egyik alapvető dokumentuma. A himlőoltás magyarországi úttörője Bene Ferenc 1775-ben született ezen a napon, a modern magyar közegészségügy egyik előfutára volt, és szintén október 12-én született az a Nobel-díjas, aki a cukor erjedésének megfejtéséért kapta ezt a kitüntetést. Őt úgy hívják, hogy Arthur Harden, 1865-ös születésű, míg az angol népzene újra felfedezője, a 20. század egyik legjelentősebb angol zeneszerzője, úgy hívják, hogy Ralph Vaughan Williams, bizonyos szempontból Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságával rokonítható az ő tevékenysége. A festő, aki saját álomországot teremtett, és a magyar festészet egyik legeredetibb egyénisége, képein pedig a szecesszió mellett a szimbolizmus, a középkor és a reneszánsz iránti vonzalom egy ilyen sajátos fantázia világgal keveredik, Gulácsi Lajos festőművész 1882-ben született ezen a napon. Déri Gabriella operaénekes, a magyar operajátszás kiemelkedő drámai szopránja, Kossuth Díjas, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, aki Verdi, Puccini és Strauss operáinak meghatározó női főszerepeit énekelte. 2014-ben kellett tőle búcsút vennünk, 1933-ban született ezen a napon. Egy másik csodálatos operaénekes, aki az operát elvitte a futballstadionok világába is, Luciano Pavarotti, 1935-ös születésű, döbbenetes, hogy közel 20 esztendeje, hogy nincs közöttünk, 2007-ben hunyt el, és Sárosi László, vízilabdázó, olimpiai bajnok, aki 3 olimpián 3 érmet szerzett, Mexikóvárosban, Münchenben és Montrealban 1946-ban született ezen napon. Érdekesség még, hogy sportpályafutása mellett állatorvosi diplomát is szerzett, visszavonulása után egyetemi oktatóként, később állatorvosként is dolgozott, és ne feledkezzünk meg Parti Nagy Lajos költőről, íróról, a magyar nyelv egyik legeredetibb kortárs mesteréről sem, Kossuth és József Attila díjas alkotóról. Ő az, aki gyakran teremt olyan kifejezéseket, amelyek első hallásra nyelvtanilag akár még hibásnak, vagy talán értelmetlennek is tűnnek, valójában azonban pontosan ragadnak meg emberi és társadalmi jelenségeket is. Neki is és önöknek is, kedves születésnaposok, nagyon sok boldogságot kívánok, Isten éltesse mindannyiukat. Jöjjön most részlet az ünnepelteknek az Elizabeth című musicalből, Az már nem én lennék a dal címe, Janza Kata énekel, idősebb Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekara kísér.

más volt még, és rettentő okosnak látszott. Bár tudtam, a sötétben félni kell, s hogy a kapcsolatban

Nem sokára 7 óra, derűs napot, jó reggelt kívánok, kapcsoljuk majd a Kossuth Rádió krónikáját. Addig kedvenc slágereinket hallgathatjuk Zsoldos Imre átdolgozásában. A következő zenei óra első felvétele Pere János előadásában Csárdás. Valóg Albercé zenekara kísér, a nóta címe Ott, ahol a Maros vízen messze földön kanyarog. Ezzel várom Önöket nem sokára.

0: Műsorajánló.
1: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
2: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
1: Ridikül Stoll Lucával.
3: Minden hétköznap 16 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: 7 óra van, már is kezdődik a Krónika a legfrissebb hírekkel.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Demetimea és a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
8: A héten találkozhat egymással Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky.
7: Újabb lövedék csapódott a riádi nemzetközi repülőtér termináljába.
8: Visszatér a napos száraz idő.
7: Most pedig következnek a részletek. Talán már ezen a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, nyilatkozta Magyar Péter a finn Helsingin Sanomat napilapnak adott interjújában. A miniszterelnök kifejtette, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat hazánk és Ukrajna között.
8: Hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra sem küld fegyvereket, és a fegyverszállítmányok áthaladását sem engedélyezi, miközben a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól már megállapodás született. A kormányfő hozzátette, az orosz energiafüggőség felszámolása hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter beszámolt a belpolitikai helyzetről is. Megerősítette, hogy az alkotmányban már legfeljebb 2 ciklusra korlátozták a miniszterelnöki megbízatást, a teljes alaptörvény újraírása pedig legalább 1 évet igénybe vesz, és a tervezetről népszavazás dönt majd.
7: Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés.
8: Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról, majd Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódik az ülés.
7: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesének személyéről dönt ma az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága.
8: A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválasztatja a parlament a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnök helyettesét.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: Újabb lövedék csapódott be tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren, közölte a jemeni huszik ellen harcoló szaúdi vezetésű nemzetközi koalíció katonai szóvivője.
8: A találat a 4-es terminált érte. 1 ember meghalt, 11-en megsebesültek. A riádi nemzetközi repülőteret szombaton is támadás érte. Legkevesebb 12-en életüket vesztették, és 300-an megsérültek. Szaúd-Arábia az Irán támogatását élvező jemeni huszi lázadókat tette felelőssé a történtekért. A múlt héten legalább 4 támadás érte a riádi repülőteret.
7: A lengyel rendőrség őrizetbe vette azt a férfit, aki fenyegette Donald Tuskot és támadást tervezett ellene, közölte a lengyel belügyminiszter. Tegnap a biztonsági hatóságok egy lehetséges merényletről kaptak információt, ezért sürgős tanácskozást tartottak.
8: A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg.
7: Megoperálják 14. Leópápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében.
8: A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját.
4: Kossuth Rádió.
5: Újra mindenkié.
7: Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így ma hajnalban újraindulhatott a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
8: Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat. A mostani munkáknak köszönhetően hamarosan visszaállítják a korábbi pályasebességet, ami javíthat a menetrend tarthatóságán.
7: Minden korábbi rekordot megdöntve szeptember végéig több mint 830 ezer magyar turista utazott Horvátországba, derült ki a Horvát Idegenforgalmi Közösség legfrissebb adataiból. A magyar vendégek száma 12%-kal, a vendégészakáké pedig 10%-kal haladta meg 2025 azonos időszakának adatát.
8: Kis Róbert Rihárd turisztikai szakújságíró szerint az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a magyarok utazási kedve továbbra is töretlen. Ezt a folyamatot a forint erősödése mellett az is segítette, hogy tengerpartjával Horvátország még mindig rendkívül vonzó úti cél a hazai utazók számára.
9: Az ottani Zimmerfrei az mindig is divatos volt a magyar turisták körében, most is nagyjából a fele az utazóknak ilyen beszáll meg. Ami viszont nagyon sokat emelkedett, az a szállodáknak a vendégforgalma, már főként a magyar turistákat illetően, tehát mi most már a négycsillagos szállodákat előszeretettel választjuk Horvátországban, és az utóbbi időben voltak is ott fejlesztések, úgyhogy a magyar vendégforgalom jelentősen növekedett a szállodai fronton, és itt azért a Horvátország komolyan erősödött.
7: Az áfonyás málnás ízesítésű fehér csoki bevonató Kék Balaton elnevezésű édesség lett a Balaton sütije idén. A mindenmentes kategóriában a Balatoni Hab nevű desszert, míg a juniorok között a Balatoni Kert nevű alkotás bizonyult a legjobbnak.
8: A versenyre 27 desszerttel pályáztak a cukrászok, mondta a Visit Balaton 365 belföldi marketing vezetője. Stadler Szentpéter Ildikó fontos célnak nevezte, hogy a régió ízeit megmutassák a közönségnek. A nevezők ezúttal is sokféle alapanyagból merítettek inspirációt.
10: Nagyon különböző alkotások érkeztek, legyen a szőlő, vagy dió, füge, bor, valaki még sört is tett a süteménybe, tehát olyan ízvilágot mutassanak meg nekünk a receptek, a történeteken keresztül, ami számukra Balatont jelenti. A felhasználhatóságot értékeltük, a textúrát, a küllemet, tehát több pontozás is volt a zsűri részéről, de elsősorban azt néztük, hogy van-e története.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
11: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. A listavezető Puskás Akadémia 1-0-ra nyert a címvédő győr otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 9. fordulójában. A felcsúti együttes ezzel megerősítette a helyét a tabella élén. A fővárosi rangadón pontosztoszkodás volt. Kispest Honvéd Újpest 1-1, és a harmadik tegnapi találkozón az Zalaegerszeg hátrányból fordítva kiütéses 5-1-es sikert ünnepeltet hazai pályán a Nyíregyháza ellen. Az NB2-ben Csákvár Kecskemét 1-2. Érdekesség, hogy mindkét csapat 9 emberrel fejezte be a találkozót. Az angol labdarúgó bajnokság, vagyis a Premier League 6. fordulójában rangadót rendeztek. A Liverpool a Manchester City-t fogadta. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik nem lépett pályára. Andoni Iraola elmondása alapján a magyar válogatott csapatkapitánya kisebb combhajlító izomsérüléssel küzd. A Liverpool végül 3-0-ra kapott ki az Anfielden, Kerkez Milos végig a pályán volt. További eredmények a Premier League-ből: Crystal Palace Nottingham 3-1, Hull Everton 2-2. Két magyar érdekeltségű mérkőzést is rendeztek az osztrák bázisú jégkorongligában. A Fehérvár AV 19 hiába egyenlített hazai égen kétszer is a Grácz ellen, a hosszabbításban végül a vendégek ütöttek gólt, a végeredmény 3-2. A Ferencváros sokkal simábban kapott ki az olimpia vendégeként 5-1-re. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Közlekedés.
8: Új terelést építettek ki az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között. A 22-estől a 30-as kilométerig a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé a leálló és a külső sávon halad a forgalom.
1: Időjárás.
8: Visszatér a napos száraz idő, délen lehetnek egész nap borongós területek. A szél sokfelé megélénkül, helyenként átmenetileg meg is erősödik. A hőmérséklet délután általában 13 és 18 fok között alakul, késő este 8 és 12 fok közötti értékekre számíthatunk majd.
7: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra múlt 10 perccel.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. október 12-e van, 4 perccel, 4:48 előtt. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Hajdú Tibor. Jó étvágyat kívánok!

0: gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lehess végre.
1: Ahogyan például egy természetvédelmi rezervátum megőriz valamit az eredeti háborítatlan természetből, talán a Donkó Rádióra is lehet azt mondani, hogy egy olyan lelki hely, egy olyan zenei rezervátum, ahol megőrizzük magunkban a szépséget, a nyugalmat, az érzéseket és azokat a dalokat, amelyek ezeket előhozzák az emlékeinkből. Most a Metro együttes felvételét játszom. Ez a régi kép a Donkó Rádióban.

0: vagytál.
1: 7 perc múlva 3:48, jó reggelt.
2: Encidától Banszidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó Rádióban.
1: Nickközség, a Nyugat-Dunántúli régióban, Vas megyében találjuk, a Kisalföldön a Rába és a Répce között fekszik, a Kőris patak mellett, Szombathely nagyjából 40 kilométerre, Répce lak viszonylag közel 2 kilométerre található. Az M86-os áthalad közigazgatási területén, a 86-os főút is érinti, de természetesen volánbusszal is megközelíthetjük, vasútvonal ma már nem vezet át a településen, a legközelebbi csatlakozási lehetőség Répce lak. Vasútállomása. Első írásos említése 1221-ből származik, valószínűleg a Ják nemzetség alapította. Birtokosai a Niszki, a Szelestei, a Kőszegi, majd a Kanizsai család voltak. Barokk stílusban épült, római katolikus Szent Anna tiszteletére felszentelt temploma 1786-ban, mindenféleképpen érdemes elsétálni és egy picikét elmélyedni a pacsorokban ülve, és a Nicki műgát, amiről talán a település és környéke leginkább híres, Európa második duzzasztója 1930 és 32 között épült meg, természetesen csak a távolból tudjuk megtekinteni. Nicket is látni kell, ismerni kell, sétálni, kirándulni itt a vidéken, beszélgetni, ismerkedni az itt élőkkel, akik legendásak vendégszeretetekről, ugye jól tudom. Most önöknek forog a következő felvétel Ábrahám Pál Viktória című operettjéből, a Nem forog már Dorozsmán az öreg szélmarom című dal. Lőrinc Judit énekel, Jónás Géza és zenekara kísér.

0: senkivel mi nem cserélünk ki mulatjuk magunkat a nemi jó jár. Húzza, húzza ezt a csárdás hajnalig a ragyogóját.
1: Jó reggelt, erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nem sokára a 8 órai hírek előtt egy rövid összeállítást a hét jeles napjairól dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval. Addig Jónás Gézai zenekar a muzsikál, a Reszket a Hol című Komár László sláger nyitja a következő zenei órát. Tartsanak velem továbbra is!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népzenei Szótárban. A paraszti gazdálkodásban a búza és a bor mindig szorosan összekapcsolódtak, a jó kívánságok közt az első sorba kerültek. A megélhetés a jólét jelképeinek számítottak. Ennek megfelelően a gazdálkodásban az aratás mellett a szüret is igen jelentős esemény volt. A szüret vidékenként változó hagyományos kezdőnapját a 20. században már felülírta a szőlő érettségi foka. Ahogy a móri borvidéken Lukács Lászlónak mesélték, kiment öreganyám a szőlőbe, megmarkult egy fürtöt, összenyomta, aztán ha ragadta keze, akkor hazaérve mondta, na gyerekek, hónap után szüretülünk, mert akkor már édes volt a szőlő, ha ragadt. Szüretelni a rokonokat, komákat, jó ismerősöket hívták, tehát az atyafiság fogott össze, pénzért napszámosokat nem fogadtak. A szüretelők, különösen a fiatalok vidámsága, hangos kiáltásai, jókedve, évődése, nem egy helyen az éneke sokszor hetekig betöltötte a megélénkült szőlőhegyet. A szőlőszedés végéhez kapcsolódó szokások, a felvonulás és a bál az 1901-es földművelésügyi miniszteri felhívás nyomán országosan általánossá váltak. A szüreti felvonulásokat nem csak a borvidékeken, de a nagyvárosokban, így Budapesten is megtartották. Csákváron a legények bőgatyában, bőszájú ingben, piros mellényben, csizmásan, fejükön árvalányhajas pántlikás kalappal, lovukat szőrén megölve gyülekeztek a kocsmánál, majd nagy ostorpattogtatással egy hintót kísérve indultak meghívni a leányokat. A menetet a legények vezették fickándozó lovaikon. Utánuk a bíró és a bíróné hintaja következett. A csőszleányok zöldágakkal díszített négyökrös szekéren haladtak. Dalolásukat külön kocsira ültetett cigánybanda kísérte. A menet része volt a cigányok egylovas kordéja, amelyről rongyos ruhájú, kormos arcú cigánygyerekek ugráltak le, és a bámészkodóktól elváltoztatott hangon sejpítve kéregettek. A cifra ruhájú, pirosítóval kifestett cigánylányok vagy kéregettek, vagy jósoltak némi fizetségért. A falu népe persze kitódult a felvonulást nézni. Az előző nap már feldíszített kocsmában este bált tartottak, amelynek hangulatát a mezőföldi üveges tánczenéjével idézzük meg a Borfolk együttes felvételéről.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Meglepetés! Hát János, ez a nagy szép!
3: Csöndet!
4: Az életem egy nagy hangzavar volt. Legalább a halálom legyen békés.
5: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, miközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
6: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
7: Tóth János. Október 13-án 18 óra 55 perckor az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bártvai Kinga nevében is, a mikrofonnál Tóth Éva köszönti önöket. A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky, megoperálják 14. Leó pápát, változékony őszi időre számíthatunk. A költségvetési hiány csökkentése mellett kérdéses, honnan lesz pénz a kormány több százmilliárd forintos vállalásainak teljesítésére. Ezt mondta Zsidai Viktor gazdasági és pénzpiaci elemző a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az elemző szerint a vagyonadóból legfeljebb 300 milliárd forint folyhat be, ezért elsősorban az állami működési és gazdaságfejlesztési kiadások csökkentésével lehetne forrást teremteni, úgy véli. A kormányzati vállalások teljesítését fokozatosan kellene megkezdeni, mert a költségvetés rendbetétele elengedhetetlen a gazdasági bizalom helyreállításához, a növekedéshez és a későbbi euró bevezetéshez. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesének személyéről dönt ma az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően már holnap megválaszthatja a parlament a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnök helyettesét. Már a héten Brüsszelben találkozhat a magyar miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Erről Magyar Péter beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. Elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, de fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Megoperálják 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Az egyházfő elődeihez hasonlóan a Vatikán városhoz közeli Gemelli klinikán operáltatja meg magát. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Súlyos olajkatasztrófa fenyegeti Európa partjait az orosz árnyékflotta miatt, figyelmeztetett az Európai Unió külügyi főképviselője. Kaja Kallas egy német lapnak adott interjújában azt mondta, a szankciók megkerülésére használt orosz hajók rosszul karbantartottak, nincs megfelelő biztosításuk, ezért komoly környezeti veszélyt jelentenek. Nukleáris védelmi NATO gyakorlat kezdődik holnap Olaszországban. A műveletben 17 tagállam katonái vesznek részt. A NATO nukleáris politikáért felelős vezetője azt mondta, a gyakorlat célja szövetség felkészültségének és területvédelmi képességének demonstrálása. Valódi nukleáris fegyvereket nem használnak. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában 27 ember megsérült, halálos áldozatokról nem érkezett jelentés. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Változékony idő lesz, napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, de a déli ország részben tartósan borult marad az ég. A nyugat és a Dél-Dunántúlon délig több felé lehet eső. A szél sok felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 13-18 fok, este 8-12 fok valószínű.
1: Derűs napot! A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: Egyedül, egyedül, egyedül.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. október 12-én, hétfőn, 7 perccel 8 óra után nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál. Hajdú Tibor, újabb világnapunk van, az ízületi betegek világnapja, nem sokára az ízületi betegségekről. Néhány gondolatot engedjenek meg az egészség percekben, főzőske, de okosan, 3:49 környékén, és kiváló muzsika, amit kínálhatok, Szőke kislány, csit-csit-csit, ezt a Dankó Pista nótát Bányai Márton előadásában hallgatjuk meg, Rózsafa bólogat a kert közepén, énekli Jenei Gábor. Hallhatnak majd részletet Lehár Mosolyországa című operettjéből, az első felvonás fináléját Kis Diana és Ninduk Huanglong előadásában, az Örök Zöldek között pedig egy Mikes Éva sláger, a Hétfőn még csókolsz című dal, egy 1970-es felvétel is felcsendül majd az óra vége felé. Elsőként Csárdás, Rámás Csizmát visel a babám, énekli Kollár Katalin, Balázs Tamás és zenekar a kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggel!

0: szemsimul elrabolja szívemet. Erről híres bát a szép, minden édes anya lánya szép. Felém szeret, megkéri a kezemet, hozzám simul elrabolja szívemet.
1: Négy perc múlva 4:09.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Hogy fejlődik, hogy változik a világ, nem most már milyen egyszerű diagnosztizálni magunkat a mesterséges intelligencia segítségével, akár még gyógyítani is, zárója bezárva, mert természetesen ez butaság. Persze mindannyian teszünk ilyet, és ez teljesen természetes emberi reakció. Viszont az

Mind nem véletlenül használták szüleink, nagyszüleink is, már akinek erre lehetősége volt. Tudták ők jól, hogy ezzel igazán segíthetnek az ízületeiknek. A másik pedig, ami még nagyon fontos, hogy ne várjuk meg, hogy az ízületi fájdalmak következtében valamilyen mozgáskorlátozottság alakuljon ki. A szakszerű fizioterápia, a gyógytorna nem csak a panaszokat enyhíti, hanem éppen hogy segíthet visszanyerni a mindennapi önállóságunkat és a szabad mozgás örömét. Vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk egymásra. Szőlősi Emese énekel a folytatásban. Lakatos Miklós és zenekar a kísérő.

Nóták, hallgató, andalgó, csárdás a folytatásban, most pedig reggeli világzenén következik. Péterfi Bori és az Amor Fördögök felvétel a Dunántúli sláger. Este 9-től pedig hallgassanak még több világzenét, a kedvük tartja Népek Dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.

Volt idő, hogy a rizs még csak úri huncukságnak számított, delis napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, és a köle sokkal inkább a magyar konyha központi alkotó eleme volt. Hamarosan készítünk majd egy különleges őszi sütő, tökös, picit töpörtyűs köleskását, ha van hozzá kedvük, tartsanak velem. Addig Nóták népi muzsika, elsőként pedig egy archív felvétel, Horváth Jenő és Rákosi János szerzeménye szól. A dal címe Ha te akarod, előadója Kapitány Ani.

0: 4 perc múlva 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Régen a szegények eledeleként emlegették, de lássuk be, hogy ma már kifejezetten menő, hogyha az ember kölesből készít egy finom ebédet. A következő recept pedig tökéletesen őszi, minden benne van, a sütőtök édes krémessége, friss ropogós töpörtyű, sós bűnözése találkozik majd a tányéron. Mondom már is a hozzávalókat, 4 éhes szájra, a kása alapjához 20 dek a köles, jól átmosva, hogy ne legyen kesernyés. Nagyjából 6 deci tej és víz keveréke fele-fele arányban, egy csipetnyi só és egy evőkanál méz a karakter kedvéért. A sütőtökös csavarhoz 40 dek a sütőtök, tisztítva, felkockázva, egy teáskanálnyi vaj, és az őszi hangulatért egy késhegynyi szelecsendió és fahé. A tetejére pedig 15 dek a friss ropogós sertéstöpörtyű, egy kis fej lilahagyma finomra vágva, és egy evőkanálnyi a töpörtyű kisült zsírjából. Összeállítani pedig roppant egyszerű, kezdjük a sütőtökkel. Először dobjuk a sütőbe 200 fokra a felkockázott tököt, és egy pici vízzel pároljuk teljesen puhára, természetesen érdemes alátenni egy kis vajat. Ha megadta magát, egy villával vagy botmixerrel gyorsan pürésítjük, egy csipetnyi fahéjjal és szerecsendióval illatosítjuk, utána pedig megszelídítjük a kölest szűrőben, forró vízzel, nagyon alaposan átmossuk, ez a titka, felöntjük a tejjel és vízzel, hozzádobunk egy csipetnyi sót, és közepes lángon néha megkeverve puhára és krémesre főzzük, nagyjából 15-20 perc kell hozzá, hogyha beszívta az összes folyadékot és szétpantantak a szemek, akkor már elzárhatjuk a gázt, és még melegen érdemes hozzákeverni a fűszeres sütőtökpürét, a mézet, nagyon csodás, ilyen mély sárga őszi színe lesz, fedjük le és hagyjuk 5 percig pihenni, hogy az ízek végleg örök hűséget fogadjanak egymásnak, és amíg a kása pihen, a töpörtyűt egy száraz serpenyőben pár perc alatt felmelegítjük, hogy újra szuper ropogós legyen, a felesleges zsírt leöntjük róla, de egy evőkanálnyit mindenféleképpen szentelünk majd a kásán, és a tökös alapba keverjük a hihetetlen telt ízért, utána pedig mély tányérba szedjük, a tetejét megszórjuk gazdagon töpörtyűvel és a finomra vágott lilahagymával, és jó étvágyal belakmálozzuk. Jó étvágyat kívánok hozzá, jó muzsikát kínálok mellé, Lehára Mosolyországa című operettjéből az első felvonás fináléját hallhatják, Kis Diana és Ninduk Huanglong énekel az Operett Színház zenekarát, énekarát és musical együttesét, Fejfer Gyula vezényli.

Derűs napot kívánok, ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója, nem sokára 9 óra következnek a hírek. Addig Balázs Tamás és zenekar muzsikál, a következő zenei óra Dankó Pista csárdással indul majd. Ez lesz a Jegenyefám, Fészketrak a csóka, Rigó Mónika énekel Baranyai István és zenekar a kíséretével. Ezzel várom neked nem sokára.

0: Műsorajánló.
1: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a szerkesztő Bártvai Kinga nevében is, a mikrofonnál Tóth Éva köszönti Önöket. Az idei költségvetés módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. A fegyvereladások felfüggesztésével fenyegeti Ukrajnát. Változékony őszi időre számíthatunk. A költségvetési hiány csökkentése mellett kérdéses, honnan lesz pénz a kormány több százmilliárd forintos vállalásainak teljesítésére. Ezt mondta Zsidai Viktor, gazdasági és pénzpiaci elemző a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az elemző szerint a vagyonadóból legfeljebb 300 milliárd forint folyhat be, ezért elsősorban az állami működési és gazdaságfejlesztési kiadások csökkentésével lehetne forrást teremteni. Úgy véli, a kormányzati vállalások teljesítését fokozatosan kellene megkezdeni, mert a költségvetés rendbetétele elengedhetetlen a gazdasági bizalom helyreállításához, a növekedéshez és a későbbi euró bevezetéshez. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyerekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról, majd Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódik az ülés. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesének személyéről dönt ma az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően már holnap megválaszthatja a parlament a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnök helyettesét. Hantosi István, a bizottság kormánypárti elnöke múlt héten közölte, a folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatók jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Stabilitást és megnyugvást hozhatnak a kárpátaljai magyar oktatásban az ukrán oktatási törvény tervezett módosításai. Ezt mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az ukrán parlament várhatóan a napokban fogadja el a változtatásokat, amelyek visszaállíthatják a korábban elvett kisebbségi jogok egy részét. Ismét lehetővé válhat a magyar tannyelvű iskolák működése, a magyar nyelvű érettségi, valamint az anyanyelv használata az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban. A fegyvereladások felfüggesztésével fenyegeti Ukrajnát az Egyesült Államok. Erről a Financial Times és a CNN számolt be európai tisztviselőkre hivatkozva. Azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünetről egyezett meg Oroszország és Ukrajna. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor egy interjúban azt mondta, nem tud semmiféle tűzszünetről. A két lap értesülései szerint hétvégén az amerikai külügyminisztérium, majd a védelmi minisztérium is figyelmeztetéseket küldött európai és ukrán tisztviselőknek. A Fehérház egyelőre nem nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Változékony idő lesz. Napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, a déli ország részben tartósan borult marad az ég. A nyugat és a Dél-Dunántúlon a déli órákig eső is várható. Napközben 13-18, este 8-12 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral. Jeget.

Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója 2026. október 12-én, hétfőn 6 perccel 9 óra után. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál. Hajdú Tibor, remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és abban is bízom, hogy velem tartanak a folytatásban. Kérem, hogy hallgassák meg a hét nóta üzenetét, nem sokára felcsendül az Aki a babáját igazán szereti kezdeti sárdás Dóka Zsuzsa előadásában, és engedjenek még néhány gondolatot hozzáfűznöm. Volt-e már szívedben fájdalom? Énekli majd Laki Péter. Az örökzöldek között hallhatják majd a Nonstop együttest, énekel majd Magai Klementina, Fenyő Miklós vagy éppen Szécsi Pál egyik felvételét is játszom majd, mint ahogy Dankó klubos örökzöldeket cigánzenekari kísérettel is. Elsőként részlet Kálmán Imre Marica grófnőjéből, Taszíló dalát Egyházi Géza énekli Balázs Tamás zenekara kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

0: két nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Aki a babáját igazán szereti, akármilyen jeges eső esik, mégis felkeresi erre a hétre. Ezt a kedves nótát választottuk, melynek talán a legfontosabb üzenete, hogy a szerelem és életkortól függetlenül igaz ez, nem ismer időjárás jelentést, persze azért a józanészt sem érdemes otthon hagyni. Valljuk be, ebben a történetben mondjuk nem csak a szerelem, hanem egy kis hétköznapi komédia is van, mert mi is fiúk mindig mindent megtettünk, hogy az imádott lánnyal találkozni tudjunk, ő viszont mindig meghúzta a határt. A szerelemhez amúgy bátorság is kellett, kell, fogalmazzunk így, akár fiatalkorunkban, akár egy késői szerelemben is, persze más és más lehetőségei vannak ilyenkor már az embernek. Soha nem volt elég csak egy szívecskét rajzolni egy papírlapra, vagy most már SMS-ben, vagy valamilyen üzenetküldő szolgáltatáson elküldeni. Valóban el kellett, el kell indulni fizikailag is a másik felé. Időt kell szánni rá, foglalkozni kell vele, figyelni kell rá, és akkor is mellette kell lenni, ha éppen nem könnyű is, most nem csak az időjárási nehézségekre gondolok. És van még egy másik fontos tanulság is, hogy a szeretet viszont nem feltétlenül jogosít fel bennünket arra, hogy bármikor belépjünk a másik életébe. A kopogás után mindig meg kell várni, hogy ajtót nyissanak, és hogyha valaki azt mondja, hogy most nem alkalmas, azt is tiszteletben kell tartani. Eszembe jut még egy nagyon kedves amerikai stand-upos bácsinak az előadása, egy ilyen hajlott hátú

Teljes útzár van a 77-es főúton Kapocs közelében, derűs napot kívánok, a Donko Rádiót hallgatják. Két autó frontálisan ütközött, majd egy harmadik személyautó is beléjük ment. A 28-as kilométernél nem lehet tovább haladni. A fővárosban a Fóti út, Megyeri út csomópontjában Újpesten nem működnek a jelzőlámpák, igen nagy a tumultus és a torlódás, nagyon nehéz áthaladni a kereszteződésen. Amire pedig a vonattal közlekedőknek kell számítani, ha a Debrecen-Füzesabony vonalon terveznek közlekedni, járműhiba miatt hosszabb menetidőre és változásokra kell számítani. Jó utat kívánok, vigyázzanak nagyon! A folytatásban az Olimpia felvételét játszom. Párhang a gitáron, Nagy Gábor és Szenes Iván szerzeményének címe.

1936-ban ezen a napon született a Jászai Mari díjas rendező Pó Sándor. Ő alkalmazta színpadra Déli Tibor képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című kisregényét. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Presser Gábor zenével és Adam is Anna dalszövegeivel 73. március 2-án mutatták be a Vígben. Pó Sándor emlékezik majd Töldi Kriszta az aranylemezekben, természetesen a musicalből részletet is játszik majd, mellette pedig szólnak az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei, mint ahogy most a folytatásban is jön az LGT és az Álomarcú lány a Dankó Rádióban.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzenék.

most leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egésszel úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem. Itt játszik az is, aki részt vesz, és az is, aki nem.

A Dankó Klub varázsa 5 pontban a pillanat megismételhetetlensége, a közös éneklés öröme, az életre kelő emlékek, a közönség és a muzsikusok, az énekesek párbeszéde és a lelki közösség, ami kialakul. Egy ilyen koncerten derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Dankó Klubos örökzöld feldolgozások a folytatásban, Mányban, a Magyar Zeneházában és a Thália mikroszínpadon készült felvételek következnek, az Isztambult Dollitól, a Csillagok háborúja fő témáját ifja Berki Béla és zenekara tolmácsolásában játszom. Most pedig Egyzemon Mihály, Békefi István Egy kis édes félhomályban című dala következik, Kalina Enikő és Dócs Péter énekel.

A Csini babával búcsúzom Faragó Judy István előadásában, Derés napot kívánok, a Dankor Rádióban 10 órakor hírek, utána indul Aranylemezek című műsorunk, várja önöket Tölgyi Kriszta, majd jó ebédhez szól a nóta, Budai Beaték a műsorvezető, 2 órától Gál Zoltán teljesíti a kéréseket, Szívköldi Szívnek szívesen kívánság műsorunk indul. Mai reggeli műsorunkat is, mint ahogy bármelyiket, újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon, egészében vagy akár részleteiben is. Elkészítésében közreműködött Szabó Tamás zenei szerkesztő és Fóti Tamás hangmérnök. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibor. Jó volt együtt tölteni ezt a reggelt. Holnap találkozunk ismét 6 óra után néhány perccel. Addig is derűs napot, viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házasság. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánságműsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Az életem egy nagy hangzavar volt. Legalább a halálom legyen békés.
3: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, miközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
2: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
4: Tóth János. Október 13-án 18 óra 55 perckor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártvai Kinga nevében is, a mikrofonnál Tóth Éva köszönti Önöket. A fegyvereladások felfüggesztésével fenyegeti Ukrajnát Washington. Radecki Andrást javasolják a médiatanács új tagjának. Változékony őszi időre számíthatunk. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban. Azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. A fegyvereladások felfüggesztésével fenyegeti Ukrajnát az Egyesült Államok. Erről a Financial Times és a CNN számolt be, európai tisztviselőkre hivatkozva. Azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünetről egyezett meg Oroszország és Ukrajna. Volodymyr Zelenszky ugyanakkor egy interjúban azt mondta, nem tud semmiféle tűzszünetről. Újabb uniós panaszt nyújtott be a magyar kereskedelmi különadó miatt a SPÁR. A vállalat szerint az előző kormány által bevezetett szabályozás továbbra is hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat. Az új kormány jogszabálymódosítása pedig gyakorlatilag nem alkalmazható a nagy áruházláncokra. A SPÁR korábban többször is sürgetett uniós fellépést. Az Európai Bizottság pedig idén az Európai Unió bírósága elé vitte Magyarországot a kiskereskedelmi különadó és az árrés korlátozás miatt. Radecki András rádiós szakembert javasolja a médiatanács új tagjának az Országgyűlés Szakbizottsága. A Mi Hazánk mozgalom jelöltje az összeférhetetlenség miatt lemondott Tóth Máté helyét veheti át, aki a testület egyetlen ellenzék által delegált tagja volt. Radecki András a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense és a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettese. A jelölést a bizottság egyhangúlag támogatta. A szakembert még ma meghallgatja az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A munkahelyek mintegy 40%-át érintheti világszerte a mesterséges intelligencia térnyerése. Erre figyelmeztetett a Nemzetközi Valuta Alap vezetője. Az IMF ügyvezető igazgatója szerint az új technológia egyes ágazatokban munkahelyeket teremthet, másút viszont azok megszűnéséhez vezethet, hangsúlyozta. A kormányoknak át kell gondolniuk, hogyan készüljenek fel az oktatást érintő kihívásokra, és fel kell ismerni, hogy már nem elég egyetlen készség elsajátítása. A világon először mutatják be angol nyelven Szerb Antal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben, Ábelstel a rendezésében. A Journey by Moonlight című darabot Nemzetközi Színészgárda viszi színre több magyar művész közreműködésével. Változékony idő lesz, napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, de délen tartósan borult marad az ég. A nyugat és a Dél-Dunántúlon több felé lehet esőzápor. Napközben 13-18 fok, este 8-12 fok valószínű.
0: Aranylemezek.
5: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai adásunkban is bebarangoljuk a 20. századi magyar könnyű zenét a klasszikus örökzöldektől a pop-rock slágerekig, és ismét bővítjük a kínálatunkat egy dallal, amit ma hallhatnak először, de nem utoljára az aranylemezekben. És ha már ilyen szépen összejöttünk, akkor a beat korszakban indítjuk a képzeletbeli időutazásunkat. Szörényi Szabolcs és Bródi János Újra itt van című dalával az Illéstől. Jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádió.

És most, hogy utoljára jöttél föl, kimondhatatlan föl. Kurcsák ma a szemedben, a fények oly hüvesek.

itt, mint vesztesek. Csak sírsz, ahogy a karjaimba zárlak, az arcodat elfordítom. A két fehér kezed, mint két halott virág, s a csókjaimat elutasítom.

0: minket a jó. Még szólítlak a régi meghitt hangon, hogy még egyszer öleljelek. Mint kezek nyúlnak ki a vonatokból, hogy visszahozzák, ami elveszett. Mint vágyó kezek vonatablakokból, hogy még egy fájó
1: a Dankó Rádió és benne az aranylemezek kínálatát is rendszeresen bővítjük, frissítjük, új felvételekkel és régi nagy kedvencekkel, hogy minél változatosabb összeállításokat hallhassanak. Most is egy olyan dal következik, ami meglepő módon eddig nem szerepelt az aranylemezekben, de innentől kezdve egészen biztosan rendszeresen felcsendül, hiszen a 80-as évek egyik legnagyobb magyar slágeréről van szó. Presser Gábor és Stevanovic Dusán Vigyél el című dalát Katona Klári énekli.

A 80-as évek egyik, ha nem a legnagyobb magyar filmsikere volt a Szerelem első vérig, amelynek főcímdala mára már nem csak örökzöldé, hanem valódi popklasszikussá vált. Dés László és Demjén Ferenc szerzeményét Demjén Ferenc énekli az aranylemezekben.

0: Örökzöld klasszikusok a Dankó Rádióban felejthetetlen előadókkal.
1: Egy őshajóra szemben ülve, szemeim szárazra megpörülve, elmondom én is, mit előttem annyi más. Ügyvéd úr válunk, szép csendesen, de tudja senki, senki sem. Elosztunk mindent, megegyezünk, a vesztes sajnos kisgyermekünk. Ügyvéd úr válunk, de csendesen, nem kell, hogy tudja senki sem. A sok hibára úgy sincs tanunk, mások csak higgyék azt, hogy boldogok vagyunk. Az írógép kattog és rögzíti sorba, mi hát a váló ok, min esett csorba. Felszakad minden, és papíron van már, mi fáj. Ügyvéd úr válunk, szép csendesen, ne tudja senki, senki sem. Elosztunk mindent, megegyezünk, a vesztes sajnos kisgyermekünk. Ügyvéd úr válunk, de csendesen, nem kell, hogy tudja senki sem. A sok hibára úgy sincs tanunk, mások csak higgyék azt, hogy boldogok vagyunk. A tárgyalóteremnek ajtaja nyílik, kiszól az ügyvéd úr, önöket kérik.

megegyezünk. Ne legyen vesztes kisgyermekünk, búcsúzunk öntől, feledje el. Két buta ember,

0: ott bent is mondja el, hogy boldogok vagyunk. Bocsássák meg nekünk, de boldogok vagyunk.
1: A Lögd ide a sört a Fonográf első nagylemezén jelent meg, és azóta is az együttes egyik legismertebb slágere. Vicces szövege mögött olyan mély emberi kötődésekről is szól, mint a barátság vagy az összetartozás. És mindenki azonnal felismeri, ha meghallja a refrént Szörényi Szabolcs mély hangján az aranylemezekben.

Yeah.

Sokan mondják, hogy nem szeretik a klasszikus zenét, pedig ha jobban belegondolnak, észrevétlenül is körbevesz minket. Gondoljanak csak a filmzenékre, amelyeket szimfonikus zenekarra komponálták a szerzők. Az aranylemezek következő felvétele is klasszikus zene, amit ugyancsak számos filmben használtak fel. Nálunk pedig Szécsi Pál magyar szövegével csodálatos könnyű zenei sláger lett belőle. Az Adagiót gyakran emlegetik úgy, mint Tommaso Albinoni olasz barokk zeneszerző művét, de valójában nem ő írta. Remo Giazzotto zeneszakértő rekonstruálta Albinoni kottáit, amelyek megsemmisültek a II. Világháború bombázásai alatt. És néhány fennmaradt dallamfoszlányból állította össze az Adagiót, aminek a kottája 1958-ban úgy jelent meg, hogy G-moll Adagio vonósokra és orgonára Tommaso Albinoni két témájából és számozott basszusából. A szerzemény villámgyorsan világhírű lett, ezért 1965-ben Giazzotto már teljes egészében a magáinak vallotta a művet, de ekkor már késő volt. A popkultúrába úgy vonult be, mint a barokk zeneszerző alkotása. Az aranylemezekben az Adagio következik, ezúttal Kovács Kati és a Rendezvous zenekar előadásában.

Szép Karolin aludt az ágyban, és megtörtént a nagy csoda. A tagjai életre keltek a csipkés Halloween alatt, és fél

0: A Tessék Választani rádiós dalversenyen 1973-ban mutatta be Havasi Viktor és S. Nagy István Még egyszer című dalát Pályer András. Az aranylemezek következő felvételén a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara, a Stúdió 11 és a Harmónia Vokál közreműködött.
1: Elfutnak a tompa fényű percek, felettetni akar

Az aranylemezek első részét az Express együttes zárja, a folytatást pedig a hírek és az időjárás jelentés után 11:04 perckor a Metro együttes nyitja. Itt a

0: Műsorajánló.
1: Utazzon velünk Magyarország tájain. Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét. Ízek.
2: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
1: Emlékek.
3: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezek a dolgokat, hanem inkább vajon.
1: Tradíciók.
4: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
1: Ízőrzők. Új részek, új receptekkel. Minden vasárnap 13 óra 10 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok a szerkesztő Bártvai Kinga nevében is. A mikrofonnál Tóth Éva köszönti Önöket. Radecki Andrást javasolják a médiatanács új tagjának. Ma szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról az ukrán parlament. Változékony őszi időre számíthatunk. Megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnökhelyettes jelöltjét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István a testület elnöke közölte, a közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Radecki András rádiós szakembert javasolja a médiatanács új tagjának az Országgyűlés szakbizottsága. A Mi Hazánk mozgalom jelöltje az összeférhetetlenség miatt lemondott Tóth Máté helyét veheti át, aki a testület egyetlen ellenzék által delegált tagja volt. Radecki András a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense és a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettese. A jelölést a bizottság egyhangulag támogatta. A szakembert még ma meghallgatja az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt eltöltött idő mellett elég idő jusson a tanulásra, mozgásra, pihenésre és a családra. Kimaradhat a vagyonosodási vizsgálatból Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző és Beje Tiborcz István is, ha az Országgyűlés jelenlegi formájában fogadja el a vonatkozó törvényjavaslatot, írja a Telex. A Transparency International magyarországi szakértője szerint túl szűkre szabták a vizsgálandó alanyok körét. Zesiller Judit a hírportálnak nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet. Jelenleg csak a politikussal közös háztartásban élő szülőkre és gyerekekre terjed ki a javaslat, miközben nem észszerű, hogy ez érintettek a nagykorú gyerekeikkel vagy szüleikkel élnének együtt. A Transparency International szerint a politikai felső vezetés mellett az állami szervek és cégek vezetőjét is vizsgálni kellene. Ma szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról az ukrán parlament. Orbán Anita külügyminiszter ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy Kijev betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. A Luxemburgban tartózkodó tárca vezető jelezte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását Ukrajnában, ami az ukrán uniós csatlakozási folyamatnak is része. Változékony idő lesz. Napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, délen tartósan borult marad az ég. A nyugat és a Dél-Dunántúlon a déli órákig még eső is előfordulhat. A szél sok felé megélénkül átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, este 8-12 fok között alakul. Hasonló idő lesz a következő napokban is.
0: Aranylemezek.
6: Már már itt is vagyunk, és folytatjuk a képzeletbeli időutazásunkat. Délig még olyan előadókat hallhatnak, mint például Balázs Fecó és a Korál, a Neoton, Vámosi János, Szűcs Judit, Máté Péter, a Dolliról és Aracki László. Vagy éppen a beat korszak egyik alapzenekara, a Metro, Nikoli Csotto és Boros János, Mi fáj című szerzeményével. Tölgyi Krisztina vagyok, és további kellemes délelőttöt kívánok.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Frank Sinatra tette világslágerré a Strangers in the Night című dalt, és bármilyen meglepő is, ezt az örökzöldet még a gyerekek is ismerik, még ha nem is tudnak róla. Ugyanis néhány éve szerepelt a Bébi úr családi ügy című rajzfilmben, illetve a Scooby-Doo című családi filmben is. Az aranylemezekben Tardos Péter magyar szövegével Vámosi János énekli Idegenek az éjszakában címmel, a magyar hanglemezgyártó vállalat Vonostán zenekara kísérletével.

A Magyar Zenés Színház történetének jelentős mérföldköve volt, amikor 1973-ban a Víg Színház bemutatta a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című musicalt. Mindez azon

nem jöhetett volna létre Pós Sándor rendező nélkül, aki színpadra adaptálta Déri Tibor kisregényét. A szövegkönyvet először a munkahelyének a Nemzeti Színháznak ajánlotta fel, ahol elutasították, így került végül a Víg Színházhoz a lehetőség. Presser Gábor és Adamis Anna dalaival, az LGT közreműködésével és Marton László rendezésében pedig legenda született. A Valaki mondja meg című örökzölddel ma Pós Sándorra emlékezünk, aki 90 éve 1936. október 12-én született, de sajnos már 2011 óta nincs köztünk. A dalt Ernyei Béla énekli az aranylemezekben az LGT kíséretével.

Ha a fiatalokat megkérdezzük, kik azok a régi előadók, akiket a szüleik, nagyszüleik hallgattak, és akiknek a zenéje hozzájuk is közel áll, egészen biztosan elhangzik Máté Péter neve is. Dalai hangja, előadásmódja a 21. században is ugyanúgy hatnak a lélekre, mint évtizedekkel ezelőtt. Az aranylemezekben Máté Péter és S. Nagy István egyik közös szerzeménye szól a Kártágó együttes kíséretével. Ott állsz az út.

0: szép vagy, Budapest, mi mese szép vagy.
1: A 60-as évek beat zenei forradalmának népszerű zenekara volt a Manchesterben alakult Herman's Hermits. Számos világslágerük volt, az egyik legismertebb a No Milk Today, amelyet a Dollyról dolgozott fel 1989-ben, Bolond Remény címmel, és már szól is az aranylemezekben.

édes a mámor, és egy-két pohárból már minket a mennybe repít. Szép álomvilágba, hol minden virágba egy ámorka szerelmet hív. Én úgy szeretek részeg lenni.

A hazai beat korszak egyik nagy slágere volt Bajtala János szerzeménye a Cigánylány, amit a Bajtala trió előadásában már hallhatnak is az aranylemezekben.

0: lemezek. Örökzöldek a Dankó Rádióban.
1: Arcába mondtam, hogy nem szeretem, és közben lestem, hogy mit mond nekem. Gyötörtem, kínoztam szüntelenül, féltékeny voltam, oly kegyetlenül.

kacagva fölém hajolt, és azt mondta, szeretsz te engem, a szíved enyém, érzem én, s én ellöktem magamtól durván.

Kedves hallgatóink, ma ennyi fért az aranylemezekbe, de a déli harangszóig azért még meg tudjuk hallgatni az Isten véled édespiroskán feldolgozását a Stúdió 11 előadásában. Hamarosan kezdődik a Jó ebédhez szóló nóta, amelyben Budai Beatrix válogat a legnépszerűbb szerzeményekből. 2-től 5-ig pedig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban ma is Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket. Mindehhez jó szórakozást kívánok az aranylemezek mai stábja, Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is. A mai aranylemezeket újra hallgathatják a Mediaklikken, holnap délelőtt 10 után pedig ismét várom Önöket egy képzeletbeli időutazásra az örökzöldek világában. Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó Dankó Rádió!

0: Műsorajánló.
1: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
2: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
1: Ridikül Stoll Lucával.
3: Minden hétköznap 16 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál Tóth Éva köszönti Önöket. Megvan az NVVH 3 új elnök helyettes jelöltje. Európa legjobb nagyvárosi parkja lett a Budapesti Városliget. Változékony őszi időre számíthatunk. Megnevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnök helyettes jelöltjét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantusi István a testület elnöke közölte, a közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Jogellenes lehet a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait listázó internetes oldal működtetése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság szerint. A szervezet közleményében hangsúlyozza, függetlenül attól, hogy valamely személyes adat megismerhetőségét a törvény közérdekből elrendeli, akkor is be kell tartani az általános adatvédelmi rendeletet, vagyis a GDPR előírásait. Az ügy előzménye, hogy szeptember végén elindult a Fidesz honlapján az úgynevezett AVH figyelő, amely az új hivatal munkatársait veszi célba. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elég idő jusson tanulásra, mozgásra, pihenésre és a családra is. Európa legjobb nagyvárosi parkjának választotta a Budapesti Városligetet a World Urban Parks nemzetközi szakmai szervezet. A világ 5 régiójában, különböző kategóriákban összesen 28 park, szervezet vagy személy kapott elismerést. A díjat Isztambulban adták át. Elismerve a csaknem 100 hektáros budapesti park kiemelkedő fenntartását, professzionális üzemeltetését és a látogatói élményt. Elkezdődik az Óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. Ez idő alatt a hidat teljesen lezárják a járműforgalom elől. A gyalogosok az északi oldali járdát használhatják, a kerékpárosok pedig csak a biciklit tolva haladhatnak át. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak. Folytatódik a változékony idő. Napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, a déli ország részben tartósan borult marad az ég. A Nyugat és a Dél-Dunántúlon a déli órákig eső is várható. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben általában 13-18 fok, késő este 8-12 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló időre számíthatunk itthon a következő napokban is.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Az igazság az kézzelfogható, mint a valóság. A hazugság az puha, szétfolyó, mint az álom. Kosztolányi Dezső, író-költő, műfordító gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. október 12-én hétfőn is. Jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen két óráig. Már is egy hangulatos lakodalomba invitálom Önöket. Egri József és Csóka Gyula zenekara szórakoztat minket, majd a jó borról is szó esik. Karcagi Nagy Zoltán énekel ekkor ifja Berki Béla zenekarával. Kellemes időtöltést! Lakó!

0: megvédül. Nem szökik el a gyöngysor a színéről. Én is csak úgy szeretem, minél öregebb, a leányt meg a húszhoz közeleg. Én is csak úgy szeretem, minél öregebb, a leányt meg a húszhoz közeleg. Piros a bor, pirosabbak a lányok. Tudom én, hogy mit írnak a szabályok. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás.
1: Buta Árpád Attila, Gáspár Ani, Szabó Sándor és Horváth Alexandra nóta felvételeiből válogatunk a folytatásban. Hallgassuk meg elsőként a Hogyha ír majd édesanyám kezdetű nótát, Riffi Lajos szerzeményét, majd a Páros Piros Rózsa című dalt követően. A 2023-ban az év magyar nótája szavazás harmadik helyezettje, a Halljátok cigányok című csárdás csendül fel, és végül a Főztem neked száraz babot eleget című dallal zárjuk a sort. További kellemes időtöltést kívánok!

0: Dankó Rádió. Nagymaroson FM 93,1. A magyar zene rádiója.
1: Halljátok, cigányok, valahogy

0: Mezőtúr Jász-Nagykun-Szolnok megyében az Alföld középső részén található a Hortobágy Berettyó partján, a hármas körös közelében, igazi alföldi mezőváros, ahol a víz, a termékeny föld és a tanyavilág évszázadokon át meghatározta az emberek életét. Ma nagyjából 17 ezer ember otthona, de Mezőtúr egykor ennél jóval népesebb volt a lakossága, az 1940-es években megközelítette a 29 ezret. És ha Mezőtúrról beszélünk, nem hagyhatjuk ki a város egyik legfontosabb hagyományát, a fazekasságot sem. Mezőtúrt nem véletlenül nevezik a kerámia fővárosának. A város híres fazekasainak munkái messze földre eljutottak, és a mezőtúri kerámia ma is a magyar népi kézművesség egyik különleges öröksége. Híres mezőtúri születésű művészeket is találunk. Például itt született Börcsök Enikő Jászai Mari díjas színművésznő, de Mezőtúr szülötte volt Homoki Nagy István természetfilm rendező is. Sejthetik, hogy nem véletlenül meséltem erről a városról, hiszen Farkas Rozika előadásában a Mezőtúri utcák házak című Fejes Imre szerzemény csendül fel hamarosan Szalai Antal zenekarának kíséretével, majd a Megszökött a kuvasz kutyám és a Részeg vagyok rózsám, mint a csap című klasszikus magyar nótát Mészáros András, majd Bokor János adja elő. Elsőként Hatvani kis Gyöngyi és Tarnai kis László énekel, a 25 szál rózsa című Vas Gábor és Somogyi Zsolt szerzemény csendül fel már is Jónás Géza zenekarának kíséretével.
1: Oly régen szeretném elmondani néked azt, amit irántad szívem én érzek. Hiába nem tudom, nincs elég.

0: 25 szár rózsa köszönje meg néked a mellettem töltött szép 25 évet. S hogyha írt is bánat, ne gondolj most rájön, hisz nem a rózsa szúr, mindig csak az ága.
1: Legyen most ez a perc a szívünkben ünnep,

Egy csillagfényes nyári égboltról most a folytatásban Benedek Fi Katalin énekel. Egy pántlikás kalapról Kolostyák Gyula, majd az Ott, ahol a maros vize és a Hajnalom csillagom című klasszikus magyar nótát előadja Ferenci Attila, végül Szöllősi Emese.

lesz. Kantinosné angyalom, nem soká itt vagyok a bolondján. Letelnek a szép napok, hazafelé ballagok, azt mondják.

világ. Az Árad a Dunavize című csárdás szerintem minden magyar nóta kedvelő kívülről fújja. De ha már a Dunáról éneklünk, érdemes egy kicsit felidézni, milyen hatalmas és milyen kiszámíthatatlan is tud lenni ez a folyó. A Duna hol árad, hol visszahúzódik, és a budapestiek bizony sokszor megtapasztalhatták már mindkét arcát. A főváros történetének legpusztítóbb árvize 1838-ban érkezett, a jeges ár elöntötte Pest nagy részét, és a vízszint a mai mércéhez viszonyítva mintegy 10 méter fölé emelkedhetett. Az elmúlt évtizedekből is jól emlékezhetünk nagy árvizekre. 2002-ben 848, 2006-ban 860, 2013-ban pedig már 891 centiméteren tetőzött a Duna Budapestnél. Ez utóbbi mindmáig a fővárosban mért legmagasabb vízállás. És milyen különös, 2026 nyarán éppen az ellenkezőjét láthattuk. Júliusban mindössze 31 centimétert mutatott a Vigadó téri vízmérce, ezzel megdőlt a valaha mért legalacsonyabb budapesti vízállás rekordja. Árad vagy apad, a Duna ugyanaz marad, része a magyar tájnak és a magyar történelemnek. Hát hallgassuk meg az Árad a Dunavize című csárdást Somogyi Erika előadásában Jónás Géza zenekarának kíséretével, majd Vadász Zsolt is dalra fakad, ekkor az Ég a kunyhó, ropog a nád című csárdást halljuk itt a Magyar Zene Rádiójában.

És most hallgassuk meg egy házas pár előadásában az Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki című magyar nótát. Kosár Józsa Janka énekel férjével, Kosár Szabolcsal. Majd Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László nóta kettőse is helyet kap. Ők nem férj és feleség, hanem nagyon jó barátok, de színpadi partnerei egymásnak. Az Este van, én pedig várok rá című andalgót. Követően Lukács Anita a Bementem a patikába című előadói csárdás nyújtja át önöknek, a Dankó Rádió hallgatóinak.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál Tóth Éva köszönti önöket. Megvan az MVVH 3 új elnök helyettes jelöltje. Két amerikai tudós kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. Változékony őszi időre számíthatunk. Teljes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt. Jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése. Szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Az államfőnek azért kellett új jelöltet állítania, mert az országgyűlés szeptember végén nem választotta meg a korábban javasolt Szatmári Zoltánt. Megnevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnök helyettes jelöltjét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István a testület elnöke közölte, a közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az országgyűlés. Jogellenes lehet a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait listázó internetes oldal működtetése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághatóság szerint. A szervezet közleményében hangsúlyozza, függetlenül attól, hogy valamilyen személyes adat megismerhetőségét a törvény közérdekből elrendeli, akkor is be kell tartani az általános adatvédelmi rendelet, vagyis a GDPR előírásait. Az ügy előzménye, hogy szeptember végén elindult a Fidesz honlapján az úgynevezett AVH figyelő, amely az új hivatal munkatársait veszi célba. A Fidesz közölte, az AVH-t figyelő a jogállamiság és a szabadság helyreállításáért hozták létre. Működésének lényege pedig az átláthatóság és az elszámoltathatóság. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan új gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését. Eredményeik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kormányok és a jegybankok hatékonyabban, megfelelő időben hozott intézkedésekkel kezeljék az esetleges gazdasági visszaeséseket. Napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, de a déli ország részben tartósan borult marad az ég. A Nyugat- és Dél-Dunántúlon a déli órákig eső is várható. A szél sok felé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Napközben általában 13-18, este 8-12 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló időre számíthatunk itthon a következő napokban is.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
2: A pontos idő 13 óra 4 perc, és ez azt jelenti, hogy folytatjuk Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat, ezúttal Petőfi Sándor megzenésített versével, 10 pár csókot egy végből címmel énekel Smidélius Éva Jenei Gábor oldalán, aztán Várnai Adrien a vásárhelyi híres promenádon vezet végig minket, ekkor már ifjabb Sárközi Lajos vezeti a zenekart. Jó rádiózást kívánok újonnan bekapcsolódó hallgatóinknak is!

Amikor a Csóka-csóka szürke csóka című csárdást hallom, mindig eszembe jut a Csip-csip csóka vakvarjúska című gyermekmondóka, de vajon tudjuk-e, hogy miféle madár ez a csóka? Ő a varjúfélék családjába tartozik, de jóval kisebb a varjónál. Fekete tollazata között szépen kirajzolódik hamuszürke tarkója, a szeme pedig egészen különleges, világos, szürkés-kékes színű, ami messziről is feltűnővé teszi. Ráadásul nagyon értelmes, társas madár, csapatokban jár, hangosan kommunikál társaival, és különösen jól alkalmazkodott az ember közelségéhez. Nem ritka, hogy templomtornyokban, régi épületek zugaiban, vagy éppen öreg fák odvaiban telepszik meg. A csóka hazánkban védett madár, és sajnos a hazai állománya csökkenőben van. Reméljük azonban, hogy ez a folyamat hamarosan megáll, és a jövőben ismét egyre több csókát láthatunk majd itthon. No, és akkor idézzük is meg ezt a madárkát, Kalina Enikő énekel hamarosan Terék József zenekarával, de még előtte a Sárga Rózsáról Csuti Csaba mesél. A jaj, de szép kék szeme van magának, és a Sejhaj ne feküdj a szénabogja tövébe, valamint a Hajlik a rózsafa című csárdást Tolnai András adja elő. De elsőként Pándi Piroskát halljuk, és a Vallomásra küldöm a szívemet néked című hallgatót.

jaj, de sokat felhajtottam az ajtaját. De vettem némi kalcsot,

Dankó Rádió. A Tiszatónál FM 105,2. A magyar zene rádiója.

A festői kanyargó Tiszapartjáról most a következő percekben Dócs Péter énekel. Egy 2022-es stúdió koncertről hoztam el önöknek ezt a remek felvételt, Miskolci Balogh Zoltán és a zenekara kísér. Majd a Most még hideg van című andalgót Hajnal Nikolett nyújtja át önöknek, míg a Túl a Tiszán faragnak az ácsok és a Csicsak rózsám hallod című csárdást előadja Mészáros Adél, majd Kalmár Magda.

Most pedig, kedves hallgatóink, a Magyar Rádió népi zenekara muzsikál, egy csárdás csokor csendül fel, az együttes élén Lakatos Sándor muzsikál. A felvétel 1968-ban készült.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Most hallgassuk Simon Boglárkát, aztán Velő Gabriellát és a Nem kell a lányt tanítani szeretni, valamint a Jó a lány, szép a lány című csárdást.

Már csak két rádió felvételre maradt időnk a mai műsorban, úgyhogy már is konferálom a Szeretnélek újra rózsák között látni, és a Simulja szívemhez kedvesem című dalt előadja Straub Dezső és Talabér Erzsébet, kísér Lakatos Miklós, majd Boros Lajos zenekara.

Kedves hallgatóink, ennyi fért hétfői Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Radu Járpád Gordonka játékában gyönyörködhetünk. Én ezzel a felvétellel búcsúzom önöktől mára. Remélem találkozunk holnap is a déli harangszó és a legfrissebb hírek után. 12 óra után 4 perccel várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. A mai délután hátra levő részében a menetrend az szokásos lesz. Már itt van Gál Zoltán a stúdióban, de az üvegfal másik oldalán. Hamarosan helyet cserélünk, és 2-től 5-ig már Zoltán teljesíti az önök kéréseit, kívánságait. 5 órától pedig Popovics László kollégám ismét a Dankó Rádió hallgatóival beszélget. Érdekes beszélgetések kapnak helyet a szürke hétköznapokról, boldogságról, ünnepekről, és néha a fájdalmas órákról. Tudod-e még az én nótám, tehát ma is 5 órától. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Utazzon velünk Magyarország tájain. Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét. Ízek.
2: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
1: Emlékek.
3: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezeket a dolgokat, hanem inkább vajon.
1: Tradíciók.
2: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
1: Ízőrzők. Új részek, új receptekkel. Minden vasárnap 13 óra 10 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
4: Visszakapják kisebbségi nyelvhasználati jogukat a kárpátaljai magyarok. Fejes Pétert javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Fátyol felhős napos idő várható 12-17 fokkal. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi, hogy ismét működhessenek magyar tannyelvű iskolák, magyar nyelven is érettségizhetnek a diákok, valamint használni lehet az anyanyelvet az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban. Ukrajna számára pedig megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza, miután Magyarország nem emel akadályt az uniós tárgyalások megkezdése elé. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programokat jelentett be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű aszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését. Ezt is közölte a kormányfő. Azt mondta, hogy igazságos és fejlődési költségvetést szeretnének összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek. Fejes Pétert javasolta legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Az államfőnek azért kellett új jelöltet állítania, mert az országgyűlés szeptember végén nem választotta meg a korábban javasolt Szatmári Zoltánt. Első és másodfokon is törvényesnek ítélte a bíróság Sesták Miklós KDNP-s képviselő őrizetbevételét, közölte a Vagyonvisszaszerzési Hivatal. A bíróságok megállapították, hogy a mentelmi jog felfüggesztése már az országgyűlési döntés kihirdetésével hatályossá válik, nem kell megvárni annak megjelenését a magyar közlönyben. Az NVVH arra reagált, hogy Sesták Miklós ügyvédje szerint védencét csak nem egy órával azelőtt vették őrizetbe, hogy a politikus mentelmi jogát felfüggesztő határozat megjelent a magyar közlönyben. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A kutatók olyan új gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését. Leégett Párizs legrégebbi fedett piaca, a turisták körében is népszerű vásárcsarnok. A francia főváros történelmi Marais negyedében található épület már a virradóra szinte teljesen megsemmisült. A műemléknek nyilvánított vásárcsarnokot 1615-ben, 13. Lajos uralkodása idején alapították. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még lehet kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket hétfő délután a Kívánság műsorban. Bízva abban, hogy több délutánt is lesz kedvük velünk tölteni itt a Szívküldiben 2-től 5-ig, akár minden nap. A szerkesztő ma is Nemesnyiki, a hangmérnök Wolf Attila. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk kedves kéréseiket, például ha Teréziákat szeretnék köszönteni. 3 nap múlva Terézia névnap lesz. Ma a Miksákat köszöntjük, és azokat, akik október 12-én születtek. Krajnyák Judit a családtagok nevében írt nekünk. Mamámnak 79. születésnapja alkalmából sok boldogságot kíván. Férje, az unokák és dédunokák. Miklós Szilviát ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Fecske madár rászállott a vasútra.

A Dankó család tagjainak küldi a következő dalt szeretettel Ica néni. Jákó Verát, Boros Lajos zenekara kíséri, Zöld erdőben kék ibolya virágzik.

Jászladányban férjét, Dankó Istvánt 28. házassági fordulójuk alkalmából köszönti sok szeretettel felesége, Icirke, Kalmár Pált ifjabb Magyar Imre zenekara kíséri, Kék a búzavirág.

Kék a bút a virág, kék az egész világ, mikor a szemedben néz. Kék, piros a szád, égő lesz az orcád, mikor a kedvéd.

a búza virág kék, az egész világ, mikor a szemedben nézek. Hogyha ölelem a karcsú derekadat, sokszor azt hiszem, hogy csak úgy álmodtalak, mert kék a búza virág kék, az egész világ, mikor a szemedben nézek. Édes egy gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az oltár elé álljunk. Mondd meg az anyádnak, súgd meg az apádnak, hogy már nem sokáig.

könyvvirágom, mely már alig várom, hogy az oltár elé álljon. Hogyha jön a nyár, nyílik a sok rózsa, újra majd itt leszek, ott viszlek a templomba. Édes egy gyöngyvirágom, mely már alig várom, hogy a

0: Ég az egész világ, mikor a szemedben nézem.
1: Miskolc Görömbölyön Dakos Miklósnénak születésnapja alkalmából sok boldogságot, jó egészséget kíván nővére és unokahúga Pácimból. Harangozó Rezsőnének születésnapja alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor. Dunajvárosba Pós Györgynének születésnapja alkalmából jó egészséget, sok boldogságot, hosszú életet kíván lánya Szilvi és unokája Gréti. Sárosi Katalin énekel, jó lenne 120 évig élni.

0: És most hallgassunk bele az üzenet rögzítőbe.
1: Jó napot kívánok, Uláné vagyok Szőnyből. Szeretnék Szőnybe Nyári Lászlónénak küldeni egy dalt. Barátnője Ili, a dal messze van a kicsi falu, de a tornya mégis ide látszik. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Köszönöm a hívását, Dömsödi Farkas Bálint énekel.

Derecskére Kállai Józsefnek párja kérte a következő nótát, Sánta Zsoltot Nyári László zenekara kíséri. Vörös bort ittam az este.

0: mérges asszony öregszik.
1: Hortobágyi Piroska és férje Tímárról sok szeretettel köszöntik Piroska ikertestvéreit, Terit Tiszanagyfaluban és Katit Nyírtorán születésnapjuk alkalmából. Nagyon boldog, jó egészséget kívánnak, sok örömet, szeretetet, és azt, hogy még nagyon sok szép, közösen megélt évük legyen. Kívánják, hogy ez a különleges nap legyen tele vidámsággal, szép emlékekkel és azzal a szeretettel, amely a testvéreket egy életen át összeköti. Forgács Gábor énekel, még tartozom egy dallal.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 2 perc múlva 14:30 lesz. Csókásiné Terike Urbán Katalintól kérte a következő nótát, kísér Magyar Imre zenekara, Szemet vetett rám egy legény.

Szeretném kérni édesapámnak, Tamás Imrének 77. születésnapjára a Vasmegyei Bőkösségbe a következő nótát. Jó egészséget és hosszú éveket kívánnak szerettei körében családtagjai. Aracki Lászlót, Olá Kálmán és Olá Albert zenekara kíséri az Én jó apámnál.

Jászladányból Nyitrai Né Rózsika kérte a következő kedvenc nótáját. Győri Szabó Józsefet, Oláh Kálmán zenekara kíséri, Ráncos Száru a csizmám.

az ember ragyognak. Te írsz egy tulipán, legszebb virág a babám, s én vagyok a bárja. Ha derek a belesül karomba, a csillag is, mintha szebben ragyogna.

0: fehér szem, tulipán, legszebb virágom a bám, s én vagyok a párja.
1: Vásári Melindának Győrből párja kéri a Hungária slágerét, Szerelemre hívlak.

Rózsainé Olga szeretné meghallgatni Szombathelyen a következő nótát, Mozsár Imrét, Magyar Imre zenekara kíséri, már én többet a főutcán végigmenni nem merek.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió dolgozóit és minden hallgatót. Szeretném kérni férjem halálának évfordulójára, fájó szívvel emlékezve rá a következő számot. Az, akinek bánata van, minden reggel könnyes szemmel ébred. Előre is köszönöm szívességüket, tisztelettel Julianna Ménfőcsanakról. Viszont hallásra!
2: Köszönöm, kedves Julianna, hogy telefonált. Lestján Pál drága szüleire emlékezik a dallal. Fejes Sándort Szalai Andal zenekara kíséri.

Janosné Emília Kecskemétről kérte a cigaretta keringőt, melyet Koltai Valéria és Ilosfalvi Róbert énekel a Magyar Állami Operaház zenekara kíséretével.

Erdik Bálinnél szeretné meghallgatni Moson Magyaróváron a következő nótát. Bálint Sándort Magyar Imre zenekara kíséri Pipirossa Pipacs virággal.

Bogának, Eszternek, Annak küldi nagyon sok szeretettel a következő dalt. Szentendrei Klárát Balog Albert zenekara kíséri, minden jó, ha jó a vége.

remek dalok várnak önökre a következő órában is, például a Cintányéros Cudarvilág, vagy a Búcsútint az őszanyárnak, és a Különös Éjszaka is elhangzik majd, most pedig a 100 tagú Budapest Cigányzenekar játszik.

0: műsorajánló.
1: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Megszavazta az ukrán parlament a kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényt. Fejes Pétert javasolta a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Napos gomoly felhős idő lesz, napközben 12-17 fok várható. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi, hogy ismét működhessenek magyar tannyelvű iskolák, magyar nyelven is érettségizzenek a diákok, valamint használni lehet az anyanyelvet az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban. Ukrajna számára pedig megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza, miután Magyarország nem emel akadályt az uniós tárgyalások megkezdése elé. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadta el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű aszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a következő 10 évben 3550 milliárd forintot fordítanak a magyar vasút megújítására. Ebből vasúti pályák és állomásokat korszerűsítenek, új járműveket szereznek be, valamint fejlesztik az elővárosi és a vidéki vasúti közlekedést, tette hozzá Magyar Péter. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Az államfőnek azért kellett új jelöltet állítania, mert az országgyűlés szeptember végén nem választotta meg a korábban javasolt Szatmári Zoltánt. Lövöldözés volt egy francia középiskolában, egy Marseille melletti kisvárosban. Az iskola igazgatója és egy másik tanár megsebesült. Egy 14 éves diákot őrizetbe vettek. A hírt a francia oktatási miniszter is megerősítette. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán. Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról reggel 7 és este 7, Tihanyrévből reggel 7 óra 15 és este 7 óra 15 perc között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lesznek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még eshet, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz, napközben 12-17 fokkal.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és folytatjuk a kívánságműsort, mégpedig Ürömről érkezett Lukácsné Ági kérése, örök kedvence Márkus László sok örökzöld dalt énekelt, ezek közül kérte a következőt. Hello baby!

0: Hát velem, na velem, ma velem marad.
1: Drága édesanyákat, Dancsi Lajosnét köszöntjük Hajdúnánáson 87. születésnapja alkalmából. Kívánunk hosszú életet nagyon jó egészségben. Két lánya, Vejei, 6 unokája és 6 dédunokája. Gál Gabriellát Szalai Antal zenekara kíséri, megsárgul a levél szeptembernek végén.

jaj, Istenem, de mit csináljak, de csihajlak, de szaladjak el, vagy megálljak, csihajlak, de ha szaladok, elfáradok, ha megállok, nem haladok, de csihajlak.

0: benne vámolja a tükörben, mit ér, ha szép vagy, én megalázom. Ne gyere, mit itt akar, benne vámolja a tükörben, mit ér, ha szép vagy, én megalázom. De össze-vissza csavargom a vidéket, a kertek alatt kergetem a csibéket. Ne gyere, mici, a zsákkal, ne törődj a gácsokkal, gyere, mici, gyere gyorsan a zsákkal. Ne gyere, mici, a zsákkal, ne törődj a gácsokkal, gyere, mici, gyere gyorsan a zsákkal. Te jó irán, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar, nar.
1: Fiának Bényi Lászlónak küldi édesanyja Nagy Kanizsára a következő dalt. Szász Kati és Egri József énekel, kísér Baranyai István zenekara, Cintányi Rossz Cudarvilág.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok Alacsányi Erzsébetnek, Kovács Istvánnak. Születésnapi alkalmából sok örömet és boldogságot kívánok, és a két nóta imádságban mondom el Gombos Majától, Rudasicu Füzesabonyból. Köszönöm, viszonthallásra.
2: Isten éltesse az ünnepeltet, Gombos Maját a Lakatos Miklós zenekara kíséri. Hadd mondjam el imádságot.

Hajdú Szoboszlóról Varga Sándorné kérte kedvenc előadójától a következő nótát. Nagyiból játifjabb Berki Béla zenekara kíséri Édesanyám a kendőm.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 5 perc elmúlt, 4:45. Móré Mihályné kérte Szeghalomból a következő nótát. Takács Bélát, Boros Lajos zenekara kíséri, Van nekem szeretőm.

itthon és távolban élő fiainak, Vajknak és Alexnek küldi a szívéhez közel álló dalt szeretettel anyukájuk Édes. Barátnőjének Alicének és a Sziget-Szentmiklósiaknak szeretettel küldi Erdei Mari. Olá Ibolya énekel, Magyarország.

0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Mezőberényben férjétől, Dombi Sándortól örök szeretettel, fájó, megtört szívvel búcsúzik a gyermekek, Ildikó és Sándor nevében, felesége Judit. Mester András négy gyömrőn férjére, akit 6 éve veszített el, emlékezik örök szeretettel. Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri, annak, aki feledni tud.

0: Kőszegről Hajagosné Ági kérte a következő slágert, Kovács Kati énekel, Bolond az én szívem.
1: Kötözni való, bolond az én szívem,

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Varga Ernő vagyok, Kipolytarnócról. Édesanyánknak a kedves nótóját szeretnénk meghallgatni, aki már 19 éve nincs közöttünk. A nóta búcsút int az ősanyától. Köszönöm szépen, szívküldi szívnek szívesen.
2: Köszönöm a hívását. Karácsonyi Rént, Olá Viktor zenekara kíséri, búcsút int az ősz a nyárnak.

Rudi Zsoltnak Szolnokra édesanyja küldi a következő dalt sok-sok szeretettel. Csákányi Eszter és Csákányi László énekel. Bohóc dal.

0: Az egyik ember gazdag, az övé minden kincs. Van palotája, aranyszobája, csak boldogsága nincs.
1: A másik ember boldog,

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 3:44 lesz egy perc múlva. TP-ről Halászné Piroska kérte a következő nótát, Hollai Bertalant ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Fegete a Ribiszke.

0: leszel a karomba.
1: Berettyújfaluban Tóth Sándorné Jucikát 65. születésnapja alkalmából nagy szeretettel köszönti, sok örömet, boldogságot, nyugdíjas éveihez nagyon jó egészséget kíván testvére Katika, sógora Jóska és a hatházi család. Vörös Sári énekel, álljatok meg évek!

Bihar keresztesről Terike kérte a következő nótát. Marcis Demetert Boros Lajos zenekara kíséri, Vadvirágos erdőszélen rózsabokor.

következő örökzöldet Csíkos Bélának Szilvia küldi Kisvárdára. Budai Beatrixet Báder Ernő zenekara kíséri. Különös éjszaka volt.

Hadd marasztaljam önöket a következő órára is. Elhangzik majd a Minden ember boldog akar lenni, az Estharang és a Van egy házat Iszaparton című híres nóta is. Most a Karikás együttes játszik.

0: műsorajánló.
1: A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Meglepetés! Hát János, ez nagy...
3: Köndöc!
4: Az életem egy nagy hangzavar volt. Legalább a halálom legyen békés.
5: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, miközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
6: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
7: Tóth János. Október 13-án 18 óra 55 perckor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Fontos előrelépésnek nevezte Orbán Anita az ukrán nyelvtörvény módosítását. Stipsic András lesz a Hunren Magyar Kutatási Hálózat új elnöke. Napos fátyolfelhős idő várható 12-17 fokkal. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Bőti Attila. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű aszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a következő 10 évben 3550 milliárd forintot fordítanak a magyar vasút megújítására. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható. Ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít. Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi a magyar tannyelvű iskolák működését, magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Fontos előrelépésnek nevezte Orbán Anita az ukrán nyelvtörvény módosítását. A külügyminiszter ugyanakkor hozzátette, a folyamat még nem zárult le, az ukrán elnöknek is alá kell írnia, és a vállalásokat a gyakorlatba is át kell ültetni. Több mint 20-an sérültek meg Harkivban az éjszakai orosz légicsapásokban. Ukrajna második legnagyobb városában egy többszintes lakóházat is találat ért, több lakás megsemmisült. Az oroszok célpontjai főleg energetikai, logisztikai és vasúti létesítmények, valamint mezőgazdasági üzemek voltak. Becsapódásokat jelentettek több kelet-ukrajnai városból is, Dnyipróban egy ember meghalt. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára, Volodymyr Zelenszkij nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, hogy megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Stipsic András lesz a Hunren Magyar Kutatási Hálózat új elnöke. A Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatóját a kormányjavaslatára választotta meg a hálózat irányító testülete. A jelenlegi elnök Gulyás Balázs, valamint Jakab Roland vezérigazgató október 21-én közös megegyezéssel távozik posztjáról. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt, délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12 és 17 fok közötti hőmérséklet várható. A hét második felében tovább melegszik az idő, helyenként akár 20 fok is lehet majd.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm Önöket itt a kívánságműsorban. Mondom telefonszámunkat 061-759-6071. Ne feledjék, a héten lesz Terézia névnap is. Baronyai Gézáné Veszprémben 88. születésnapja alkalmából szeretné hallani a következő dalt, és küldi családtagjainak is szeretettel. Porr Péter énekel, Szeressük egymást, gyerekek!

következő nótát Szántódra, nagyapjának, Jenei Imrének küldi Barbara. Karcagi Nagy Zoltánt Hankó József zenekara kíséri. Ez a vonat most van indulóban.

0: már te a régi szeretője.
1: Szívközi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Eszti néni vagyok Rákosligetről. Szeretném meghallgatni azt a nótát, hogy valakinek muzsikálnak a faluba valahol. Hát, ha nekem is húzzák. Köszönöm szépen, minden jót kívánok!
3: Örülök a hívásának, vegye úgy, hogy most önnek húzza a zenekar. Pécsi Kis Ágnes énekel, kísér Kozák Gábor József zenekara, valakinek muzsikálnak.

Lajos Mizsén Jánosnak 63. születésnapja alkalmából küldi a dalt Cseperről, a Gyáva Nyuszi harangozó terének el, minden ember boldog akar lenni.

0: szabad napig csak könnyebben várhat.
1: Jászfény Szaron Nagy Lajosnét szeretnénk köszönteni 90. születésnapján az alábbi idézettel. A születésnapok nem arról szólnak, hogy öregszünk, hanem arról, hogy ünnepeljük az életet és mindazt, amit elértünk az elmúlt évek során. Nagyon igaznak gondolom én is. Isten éltesse, jó erőben, egészségben, szeretetben, hosszú, boldog életet kívánunk a Jóisten áldásával, írják családtagjai, lányai Eszter és Zsuzsi, vejei Józsi és Marci, és az unokák Dalma és Linda, Jenei Gábort, Tarnai Kis László kíséri zongorán, az est harang.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, egy perc múlva fél öt lesz. Judit Balassagyarmatról kérte egyik kedvenc nótáját, Kovács Apollónia énekel, kísér, ifjabb Sánta Ferenc zenekara, a szeretőm Baka volt.

legjobb a bakavó, a leghosszabb bajszavó, úgy csiklandott baj, meg voltam, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyver.

Sar Zoltán szeretné meghallgatni a következő dalt, melyet Gyurkovics Zsuzsa és Veszeli Ernő ad elő, Milord.

a vállán röpdösött, így sétál egy király a semmi nép között. Az oldalán egy nő, már szebb nem is lehet, de szíve, mint a kő. Kemény volt és hideg,

hogy minden összedől. Egy óriás hajó idejön messzi táj felől. A tündér szemű nőt a hajó vitte el. A napot odafenn felhőt akarta el. Hát ettől sírni kell. De miért néz így rám? Könnyet nem érdemel egy ilyen tündérszemű lány.

De hisz ön sír, Milord. Ki hitte volna ezt? Na igazán, Milord? Figyelj rá, Milord. Akarni kell a jót. A rossz a múltba hull. Így kell ezt, így, Milord. Kacagjon, Milord! De

Kengyelen Szakál Istvánnénak nagyon köszöni a gyönyörű lapot, amit kapott tőle, és küldi sok szeretettel a dalt Takácsné. Sői Károlyt Berki László zenekara kíséri, Van egy háza Tiszaparton.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek. Keresztanyámnak szeretném küldeni Máti Otiliától a Jaj, doktor úr című csárdást. Sok szeretettel küldöm, Gabriella. Köszönöm szépen.
2: És mi örömmel adjuk át Máté Otiliát, Déki Lakatos Sándor zenekara kísérőjét.

amelyik ott marad rózsám. Ha tudnád, amit én kibabája vagyok, gondtás, se baj, ha leszakad le.

0: szédül a fejem, a fejem. Lutávad elé a szívem, a szívem. A férjem is csak muzsikál, muzsikál. Kivilágos virrottigál a bál.
1: Férjére, akit 65 év házasság után veszített el, és az óbudai temetőben aluszta örök álmát, halálának második évfordulója alkalmából soha el nem múló fájdalommal emlékezik felesége Marika és fia családjával. Fiára és mennyire, akiket egyszerre veszített el, emlékezik örök fájdalommal Katalin. Az Edda együttest halljuk, lelkünkből.

Következő nótát Irinke néni Csongrádon szeretné meghallgatni. Szalai Lászlót idősebb Járóka Sándor zenekara kíséri. Visszanézek életemre.

Mosdóczy Sándorné pápáról kérte a mai utolsó nótát, Utri Annát Lakatos Vince zenekara kíséri, Este gyere, késő este.

Tudod, de még az én nótám, ez már a következő műsor címe, amelyet ma is Popovics Lászlóval élvezhetnek. Mai beszélgető társa Éva, férje Kálmán papa igazi autórajongó volt. Élete során mintegy 40 autója volt, mindig felújított egyet, aztán továbbadott rajtuk. Hallgassák meg a következő órában ezt a beszélgetést. A Kívánság műsort ma is Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, legyen szép estéjük. Lakatos Sándor és zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló.
1: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
2: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
1: Ridikül Stollucával.
3: Minden hétköznap 16 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Visszakaphatják oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. Eljárás indult a budapesti déli körvasút beruházás ügyében. Hűvös, de napos idő várható, éjszaka néhol fagyhat is. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. Fontos előrelépésnek nevezte Orbán Anita az ukrán nyelvtörvény módosítását. A külügyminiszter ugyanakkor hozzátette, a folyamat még nem zárult le, az ukrán elnöknek is alá kell írnia, és a vállalásokat a gyakorlatba is át kell ültetni. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára Volodymyr Zelenszkij nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, hogy megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható. Olvasható az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre már csak 5,8%-os deficitet valószínűsít a hitelminősítő. Fejes Pétert javasolta legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök, ezt Baka András jelentette be a Sándor Palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik. Az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19 óra, Tihanyrévből 7 óra 15 és 19 óra 15 perc között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban kötfoltokkal, aztán országszerte napos gomoly felhős idő lesz, napközben 12-17 fokkal.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: de hát, vizet iszom lohát, azt a ragyogóját.
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a Dankó Rádió hallgatóit! Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ha ön is szívesen mesélne az életéről és a kedvenc dalaihoz kapcsolódó emlékekről, várjuk jelentkezését. A 061-759-60-71-es telefonszámon, vagy a dankoradio@mtva.hu e-mail címen. Mondja fel üzenetrögzítőnkre, vagy írja meg e-mailben a nevét, telefonszámát, és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretne szerepelni.
2: Egyik este édesapám a két tenyérebe hajtotta a fejét, és akkor megint mondta, hogy hát Margit, nem mész te soha férhez. Azt mondta nagyanyám, hogy nem baj, aki a kapun először belép, édesapám, ahhoz megyek.
1: Egy 83 esztendős hölgyhöz látogatunk Kerecsend településre. Úgy hívják, hogy Éva. Az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: lezsároz le az én dunyámat. Húzz le a csizmádat, lezsároz le az én dunyámat.
1: Dankó Rádió. Ózdon FM 105. A magyar zene rádiója.
2: Igen, tessék.
3: Kezdve Csokolom Éva, Popovics László, Dankó Rádió. Jó napot. Hogy tetszik lenni, Éva? Régen beszéltünk már.
2: Köszönöm szépen. Jól vagyok, hál' Istennek. Jól vagyok.
3: És mi a
2: fáj semmi, csak éppen olyan vagyok, mintha robot volnék. A ízületeim vannak úgy bekeményedve, vagy nehezen járok, nehezen hajlok. Nem olyan vagyok, mint 20 éves koromban voltam. Uh-huh.
3: No. Mikor kezdődött ez az ízületek beállása, vagy nehézkes hát, mozgása?
2: Talán már egy éve is elmúlt, mert nem a napokban. Aztán az egyre fokozódik. Először csak nem tudtam lehajolni kellőképpen és frissen és gyorsan felkapni azt, amit csak lejtettem. Aztán most már meg kell nézni, hogy hová lépek, és hát igen, szóval a járás is lassú.
3: Értem. Egyébként mostanában divatos, hogy javasolnak a fiatalabbaknak, ez most jelentse a 30-as, 40-es, 50-es generációt, igen, olyan feladatokat, olyan mozdulatokat, olyan tornagyakorlatokat, nevezhetjük akár így is, amelyek, igen, a hétköznapi mozgást fogják majd segíteni 70-80-90 évesen. Tehát, hogy felmenni, igen, a lépcsőn, lehajolni, felemelni az unokát. Tehát, hogy ilyen abszolút hétköznapi dolgokra kell ekkor gondolni.
2: Én ezt. Mind végig csináltam.
3: Tényleg?
2: Egész életemben tevékeny voltam, mozgékony voltam, lépcsőt jártam.
3: Nem erre gondoltam. Ezek speciális feladatok, amiket csinálni kell. Majd, hogy nem napi szinten egyébként, amelyek majd azt fogják segíteni, hogy ezek a mozdulatok ne legyenek nehézkesek az imént említett évtizedekben.
2: A lányomnak elmondom, unokáinknak elmondhatjuk, de én már ebből... Én már megöregettem.
3: Persze, csak
2: ennek, igen, tudom.
3: Ennek kapcsán jutott eszembe, amit mondott Éva. Igen, és egyébként utána nézett, van erre valamiféle gyógyír?
2: Nem néztem utána. Nem. Gyógyteját iszom, vagy kenőcsöt kenek ide-oda-amoda, ilyen flex, nem tudom, milyen kenőcs a gyógyszerész szokta ajánlani, hogyha fáj valahol, vagy úgy érzem, hogy nem a megfelelően mozog, akkor kenjem vele, de nem, különösebben megmondom őszintén, hogy nem akarok orvoshoz menni, mert félek, hogy a kezelésre utal valahova be. És én nem, 83 éves vagyok, én nem nagyon szeretnék már úgy elmenni az otthonomból. Ezt én elfogadom, én tudok ezzel élni, és nem merek, nem.
3: Értem.
2: Lehet, hogy butaság, de... Hát, nem panaszkodom, ha kérdezik, igen, bárki is, mindig azt mondtam, hogy jól vagyok, köszönöm szépen. Tehát nem.
3: Persze, hát el kell fogadni az ön álláspontját, hogy ezzel együtt tud élni, és akkor ezt elfogadja.
2: Igen.
3: Csak tudja, mindig benne van ebben a helyzetben az, hogy mond egy C variánst az orvos, amire nem is gondol. És lehet, hogy az egy olyan mondjuk, tételezzük fel a példa kedvéért, egy olyan kenőcs, ami megoldja ezt a problémát, és ő meg nem ment el megkérdezni. Mert hogyha már elmegy, és ott javasol olyan dolgokat, ami önnek nem annyira szimpatikus, akkor még eldöntheti, hogy merre felé megy tovább. De hogyha nem is kérdezi meg, hogy mi a C variáns, akkor nem...
2: Köszönöm. Igen, igaza van. Igen, tudom. Tudom,
3: minden, de nem azért tudok, hívtam hát föl, hogy ilyen jellegű tanácsokat osztogassak, hanem azért, hogy meghallgassuk a kedvenceit. Úgyhogy akkor hallgassuk is Éva kedvenceit itt a Dankó Rádióban. Tudod-e még az én

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Évával beszélgetünk. Holdvilágos éjszakán ezt a felvételt játsszuk hamarosan. Kire vagy mire emlékezteti ez a dal?
1: A drága nagymamámra. A nagymamám az első világháború idején volt eladósorban lévő lány. 19 éves volt. Két bátyja katonaságban szolgált, vagy a háborúban voltak, katonák voltak. És akkor mondja az édesapja, hogy kimész az időből, Margit, hát mikor mész már férhez? Jaj, ez a lány nem megy. Ő szomorkodott a nagyapa. Igen. És akkor mondta a nagymamám, hogy ő majd csak akkor, ha a fiúk hazajönnek, leszerelnek, és majd akkor megy férhez. Az egyik este édesapám

0: két tenyérebe hajtotta a fejét, és akkor megint mondta, hogy hát Margit, nem mész te soha férhez. Azt mondta nagyanyám, hogy nem baj, aki a kapun először belép, édesapám, ahhoz megyek feleségül. És akkor tessék elképzelni, hogy ez egyeken történt. Egyekhez vagy 25-30 kilométerre van Tiszaörs, de a határ az úgy alakulott a Hortobágynál, hogy Lóháton nyugodtan szépen végig lehet lovagolni. Nagyapám fehér lovon, fehér kesztyű a kezén, és belovagolt a nagyanyámék udvarára. Nagyanyám hozzáment feleségül.
1: És miért? Hát
0: annak ellen, igen? Annak ellenére, hogy fehér ló, és hát jó módú családba került minden, nem volt boldog házasság a szegénynek, de azért ezt mindig emlegette, hogy fehér lovon.
1: Hát ez és egy amikor... ilyen népmesei fordulat gyakorlatilag, hát, ahogy kezdődik,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen. És azt a családban mindenkinek tudni kellett, minden lánynak. Jöttek a barátnőim, és ugye szó volt róla, hogy van-e már szeretőd, mert valamikor úgy mondták, hogy van-e már udvarlód vagy szeretőd, és akkor miről álmodik a lány? Megint elmondta nagyanyám, én elmondtam az én lányomnak, de tudják az unokáim is. Na és akkor ennek aztán a Bácsalókon tanyánk volt. De akkor már voltunk, vagy 30 éves házasok a férjemmel, amikor ott dolgoztunk, és ez a gyönyörű fehér hodály, fehérre messzelt, piros tető, gyönyörű zöld mező előtte rajta 10 000 liba, kék égből, csodálatos, idilli hely.
1: Igen.
0: A hodály mögött egy kis kerek akácerdő. Egyik alkalommal hátra pillantok, valami zerejt hallok, és egy szürke alakot. Hát nekünk volt ott kint, voltak állataink a libák mellett, ló, és volt egy Linda nevű szürke szamár is. A férjem felült a szamár hátára, és kilovagolt hozzám a libákhoz, libát őriztem. És akkor azt mondta, tudom, Évike, hogy nem ezt vártad, de érd be most ezzel. Tehát az én álmom úgy valósult meg, hogy szürke lovon lovagolt oda hozzám. Uram, Istenem. De azért kedves volt, mert ebben azért volt egy kis szeretet, vagy egy kis visszagondolás, úgyhogy örültem neki.
1: Igen, elhiszem.
0: Azóta, hogy ezt halljuk, akkor mindig ez eszembe, hogy a fehér ló és a szürke szamar, hát nekem csak az jutott, de nem baj. Beértem vele.
1: De ugye, ahogy említette, sajnos a fehér lovon jött herceg mégsem biztosított, igen, olyan szép életet, mint önnek a szürke szamar.
0: Hat évig éltek együtt, aztán nagyapám meghalt, és anyámnak két gyereket özvegyen kellett felnevelni, és még az a 6 év is úgy eltelt el, hogy többet volt a kocsmában, mint otthon. Szóval nem volt boldog a nagyanyám, szegény.
1: Igen. Ezt akartam kérdezni, hogy pusztán ezért volt-e problémás, mert hogy csak 6 évet éltek együtt, és utána
0: az a pár év se volt.
1: De és az ön házassága mondja, akkor boldog?
0: 52 évig tartott, jóban, rosszban. Hol én engedtem, hol a papa engedt. Papa többet engedett, mint én azért kicsit kortosabb voltam, de hál' Istennek nincs panaszra okom. Én azért most is a szívemben hordom, és nem felejtem.
1: Igen.
0: Sok szép mindenen mentünk keresztül, sok szép
1: ahogy
0: emlék.
1: Ahogy mondta ezt, hogy a papa egy kicsit többet tűrt, vagy nem is tudom,
0: igen,
1: hogy fogalmazott, igen, pontosan. Ebben rengeteg szeretet volt ebben a mondatban, tehát ez mutatja meg a legjobban, hogy mi a helyzet. No, hát akkor játsszuk le a dalt. Ez egy fantasztikus történet volt, Éva, tényleg.
0: Köszönöm szépen.
1: Koronázzuk meg a kért dallal. Holdvilágos éjszakán. Most már mindenki erre a történetre fog gondolni, amikor ezt meghallgatja. Itt jön a Dankó Rádióban Éva kérésére.

0: jégenyefák nem nőnek az égen.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Évával beszélgetünk, a Meseautó című felvételt fogjuk mindjárt meghallgatni. No, a Meseautóval kapcsolatosan milyen történet jön, vagy kire emlékezik, vagy
2: a férjemre emlékezem, aha, és emlékezünk. Minden alkalommal, ha összejövünk és autókról van szó, akkor mindig mondjuk, hogy Kálmán papának volt vagy 40 autója. Ő csinálta, amikor megvette, és javítani
1: Való
2: volt.
1: Nem látszott,
2: rajta.
1: Bocsánat, a hallgatók sem látták, és ön se, de elkerekedett a szemem, ezt, hogy mit jelent pontosan.
2: Hiszem, itt van előttem felírva a sok-sok autónak a
1: rendszáma?
2: Nem a rendszáma, hanem a típusa.
1: A típusa.
2: Uh-huh. A típusa. Volt akkor a Fáy utca sarkán volt egy autókereskedés, és ott volt neki egy ismerőse. És akkor mindig szólt neki a Lajos, hogy Kálmán, gyere, akkor hozott onnan autót. Ha azt megcsinálta, akkor vagy elcserélte, vagy eladta, hozott másikat. Mindig akkor adta el, vagy cserélte el, amikor a legszebb volt, amikor a legboldogabbak lettünk volna benne, de nem nyerészkedett rajta, és nem is vesztett rajta. Neki ez volt a szenvedélye, és csinálta, mindenhez értett. Az utcán mentünk, és meghallott, hogy valamelyiknek nem megy a henger, vagy valami kopog, akkor ő azt már mondta, hogy ennek a kocsinak ez a baja. Vagy kimentünk külföldre, hengerfejes lett az autónk. Azt mondta, hogy járja évike, a határba kin, Liptov Mikulásnál, Csehszlovákiában voltunk. Azt mondja, bemegyek a városba, mindjárt jövök. Ott hagyott kin a határba az autóba, édes jó Istenem. És akkor jött egy ilyen vastag papírral, pakundatni, vagy nem tudom, hogy mondta ő azt. Abból kivágta az elszakadt hengerfejet, rátette, abból kivágta, és úgy jöttünk haza Csehszlovákiából. Tehát abszolút mindent megoldott.
1: Azt a mindenit. Mentünk
2: Budapestre, és azt mondja, hogy hát én nem tudom, hogy akkor rángatott a kocsi, és mondja, hogy levegőt kapott. Kis tarts, akkor még a hármason, vagy nem tudom, hogy mentünk, és mondom, hogy tartsán, vagy kis tartsán álltunk meg egy drogériánál, vett egy körömlakkot, belakkozta azt a hézakot, amin a levegőt kapta a motor, és mentünk tovább.
1: Igen.
2: Tehát mindent megoldott, de mondom, az volt a szenvedélye, azon kívül, hogy engem is csak szereted biztos, de az autókról nem tudod lemondani.
1: Hát ez egyébként tényleg elképesztő történet, hogy hengerfejtömítést csinál.
2: Igen. Rengeteget autóztunk, bejártuk a külföldi országokat, még nem voltak gyerekek, egyedül aztán a gyerekekkel. Tényleg meselszerű volt a mi autózásunk, és hál' Istennek le is kopogom, semmi gond nem volt de Jóisten vigyázott ránk.
1: Igen,
2: az angyalok
1: igen.
2: Fogták a kormányunkat. Ez annyira igaz ránk, annyira, amikor hallom, akkor Istenem, akkor megint eszembe van a kis öreg. Igen, igen.
1: Akkor
2: igen.
1: Ez egy igazi meseautó, amiben önök utaztak az önök életének. Az egy fontos része.
2: Meseautó. Igen.
1: No, akkor hallgassuk meg a dalt is, jó? Itt a végén.
2: Jöjjön
1: tehát
2: szépen,
1: Éva kérésére a meseautó. Aú Csilla és Szolnoki Péter énekel a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Évával beszélgetünk. A Nagymami című dalt fogjuk játszani a Hóvirág Dó és Kon Zsuzsa előadásában a következő percekben. Akkor a nagymamiról fogunk beszélgetni, és ezek szerint?
1: Az unokáimról.
0: Az unokáimra, ez lett volna a másik tippem.
1: Hogy az akkor... unokáimról és a velem való
0: vagyis
1: viszonyukról.
0: Vagyis őről fogunk beszélgetni, az unokái nézőpontjából akkor ezek szerint,
1: úgy,
0: ugye?
1: Úgy,
0: és igen, akkor miért kellett kérnünk ezt a dalt, vagy miért kérték az unokák?
1: Tulajdonképpen egy 9 éves unokám, az Eszterke, többször kérdezte már, hogy mama, és mikor fogsz beszélni Laci bácsinak én rólam? No, Eszterke, 10 unokám van, kislányom, akkor mindenkiről illene beszélni legalább egy-egy mondatot minden unokámról, hogy ne sértődjenek meg, és annyi műsoridő nincs. Hát jó van, azt mondja, akkor rád bízom, mama. De én azért csak megreszkírozom, hogy egy pár szóba, tényleg csak pár szóba, hogy akkor mindenkiről, tehát 10 unokám van, 2-4 unoka közül. Szabad, mondhatom?
0: Persze.
1: 2-4 unokám van, és akkor 8 első egyenesági unoka. Igen. A legidősebb fiú, a Dávid nős, még családjuk nincs, főiskolát végzett és vállalkozó. Nála dolgozik a másik unokám, az Ádám, ő a lányomnak a fia, ő is nős, ott már 2 unoka van, ő adta a 2 dédunokát nekem, a Lilikét és a Dominiket.
0: Igen.
1: A harmadik unoka az Adrien, a Svájcban élt, de itthon végzett az ELTE-n. 2-ször járta meg az El Camino zarándokutat. Egyszer 17 éves korában családi engedéllyel, aztán majd és akkor azt mondja, hogy a lájtosabb, az egyenesebb szakaszt járta végig, és aztán meg a köveset, a hegyeset, a másodikat, mikor 20-akárhány éves volt.
0: Tehát elképesztő teljesítmény, igen.
1: Uh-huh. Igen, a negyedik megjelent az EGRI újságban a cikk róla. A negyedik unokám Noémi, angol-magyar szakos tanárnő Pesten tanít. Az ötödik unokám Ábel, ő neki a szakmája szakács, de aztán leérettségizett, és most egy logisztikai cégnél dolgozik. Aztán ki is, és akkor van a Dóri, meg a Nimród, ők Angliában élnek, Dórika sportol, boxol, Nimród meg zenél. És akkor van az Eszter, a egyenesági, aki hát tulajdonképpen az idősebb unokáim, amikor születtek, mi még dolgoztunk. Tehát csak hétvégén vagy kevesebbet tudtunk együtt lenni. Eszterkétől viszont születésétől én láttam, amikor járni tanul, tanulja voltam, amikor beszél, és nagyon közel lakunk egymáshoz pár méterre, szinte egy légtérben. És szaladt át, hogy mama, tudod, hogy a oroszlán sölyényes, és a medve biumog, és a sárkány, a kis sárkány csaló mindent elmesélt. Nagyon szerette a meséket, meséltünk, és amikor már kívülről tudta, de kijavította, hogy és tévedtem a mesélés közben, annyira odafigyelt, akkor elszerepeltük a mesét. Aztán nem tudott még írni, akkor diktált, írjam a mesét, és mesélt a madarakról, a kutyusról, a cicáról, és a lovakról. Hát ő most lovagol, önnek az most a hobbija, és ő majd lovas oktató lesz, és hát egy, hogy is mondjam, egy meleg szívű, egy szeretetteljes, aki mindent megköszön, köszönöm szépen, és kérek szépen 2 éves korától, amikor folyamatosan
0: igen.
1: beszélt.
0: Igen.
1: Bekerült az óvodába 3 évesen, ugye bölcsödébe is más a kis baráti köz óvodába idegen. És akkor vagy 2-3 napig ugye el is van, míg az anyuka vele van, és utána nem haza akart menni. Mondja az óvónő, hogy anyuka, tessék elmenni nyugodtan, Eszterke sírt, nem vagy tudjuk kezelni. Azt mondja a kismenyem, alig, hogy hazaért, vagy talán még haza sem megszólalt a telefon, és hívja az óvónéni. Jézus Mária, mi lehet? Azt mondja, anyuka, több mint 30 éve vagyok a pályán, de még ilyen gyerekkel nem találkoztam, aki odajön és bocsánatot kér, hogy rosszul viselkedtem. Szóval igen. Ő az Eszter.
0: És hát az Eszternek köszönhetjük azt is, hogy most erről beszélgetünk, és tudja, hogy hogy miközben hallgattam, mi tűnt fel leginkább számomra, az a hatalmas büszkeség, ahogy sorolta az unokákat.
1: Igen.
0: Ez volt a legjobb hallani, hogy milyen szerencséjük van ezeknek a gyerkőcöknek, hogy ilyen nagymamájuk lehet. Hallgassuk is meg a dalt, jó? Itt a Dankó Rádióban. Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Éva kérésére jön tehát a nagymami.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Éva kedvenceivel. Köszönjük szépen a hallgatók nevében is ezeket a fantasztikus történeteket, és kimondottan köszönöm szépen, hogy ilyen képszerűen sikerült átadni. Tényleg így ilyen filmszerűen láttam magam előtt azokat az eseményeket, amikről
1: Az életem.
0: Ez de hogy sikerül ezt átadni másoknak is, érti?
1: Istenem, szeretettem.
0: Abszolút. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt volt.
1: Én és köszönöm, hogy meg tetszett keresni. Még. Minden jót kívánok mindenkinek.
0: Viszont hallásra. Évát hallották, hamarosan pedig Juhász Katalin jön, és a Tudta népzenei magazin a Dankó Rádióban. Utána pedig Egri József és a Túl az Operencián szól. Popovics László vagyok, találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népzenei Szótárban. A paraszti gazdálkodásban a búza és a bor mindig szorosan összekapcsolódtak, a jó kívánságok közt az első sorba kerültek. A megélhetés a jólét jelképeinek számítottak. Ennek megfelelően a gazdálkodásban az aratás mellett a szüret is igen jelentős esemény volt. A szüret vidékenként változó hagyományos kezdőnapját a 20. században már felülírta a szőlő érettségi foka. Ahogy a móri borvidéken Lukács Lászlónak mesélték, kiment öreganyám a szőlőbe, megmarkult egy fürtöt, összenyomta, aztán ha ragadta keze, akkor hazaérve mondta, na gyerekek, hónap után szüretülünk, mert akkor már édes volt a szőlő, ha ragadt. Szüretelni a rokonokat, komákat, jó ismerősöket hívták, tehát az atyafiság fogott össze, pénzért napszámosokat nem fogadtak. A szüretelők, különösen a fiatalok vidámsága, hangos kiáltásai, jókedve évődése, nem egy helyen az éneke, sokszor hetekig betöltötte a megélénkült szőlőhegyet. A szőlőszedés végéhez kapcsolódó szokások, a felvonulás és a bál az 1901-es földművelésügyi miniszteri felhívás nyomán országosan általánossá váltak. A szüreti felvonulásokat nem csak a borvidékeken, de a nagyvárosokban, így Budapesten is megtartották. Csákváron a legények bőgatyában, bőszájú ingben, piros mellényben, csizmásan, fejükön árvalányhajas pántlikás kalappal, lovukat szőrén megölve gyülekeztek a kocsmánál, majd nagy ostorpattogtatással egy hintót kísérve indultak meghívni a leányokat. A menetet a legények vezették fickándozó lovaikon. Utánuk a bíró és a bíróné hintaja következett. A csőszleányok zöldágakkal díszített négyökrös szekéren haladtak. Dalolásukat külön kocsira ültetett cigánybanda kísérte. A menet része volt a cigányok egylovas kordéja, amelyről rongyos ruhájú, kormos arcú cigánygyerekek ugráltak le, és a bámészkodóktól elváltoztatott hangon sejpítve kéregettek. A cifra ruhájú, pirosítóval kifestett cigánylányok vagy kéregettek, vagy jósoltak némi fizetségért. A falu népe persze kitódult a felvonulást nézni. Az előző nap már feldíszített kocsmában este bált tartottak, amelynek hangulatát a mezőföldi üveges tánczenéjével idézzük meg a Borfolk együttes felvételéről.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
0: Aláírta az ukrán elnök a törvényt, a kárpátaljai magyarok visszakapják oktatási és nyelvhasználati jogaikat. Jövő héten mutatja be a jövő évi költségvetést a kormány. A hideg éjszaka után napos idő várható 12-17 fokos hőmérséklettel. Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bőti Attila. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabály módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára, Volodymyr Zelenszky nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, hogy megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Magyar Péter bírálta az előző 16 év kormányzását, amely szerinte a kiváltságosoknak kedvezett, miközben magyarok milliói nem részesültek megfelelően a közpénzekből és a lehetőségekből. Első és másodfokon is törvényesnek ítélte a bíróság Sesták Miklós KDNP-s képviselő őrizetbe vételét, közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A bíróságok megállapították, hogy a mentelmi jog felfüggesztése már az országgyűlési döntés kihirdetésével hatályossá válik, nem kell megvárni annak megjelenését a magyar közlönyben, áll a hivatal közleményében. Az NDVH arra reagált, hogy Sesták Miklós ügyvédje szerint Védencét csak nem egy órával azelőtt vették őrizetbe, hogy a politikus mentelmi jogát felfüggesztő határozat megjelent a magyar közlönyben. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Több mint 100 külföldi túrázó rekett Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak és több ezeren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. Idehaza csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalra 2 és 8 fok közé hűl a levegő, napközben 12 és 17 fok között várható a hőmérséklet.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Akkor vagyok boldog. Énekelte Lukács Anita Juliska belépőjét Lehár Ferenc Pacsirta című operettjéből. Ezzel a felvétellel indítottuk Túl az operencián című műsorunkat. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes hétfőestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is, hiszen olyan kiváló művészeket hallhatnak, mint például László Margit, Besenyei Ferenc és Simándi József. Ám elsőként hallgassuk meg Ifjabb Johann Strauss a Cigánybáró című operettjéből Barinkai és Szaffi kettősét, Csonka Zsuzsa és Löblant Győző előadásában, Kiesketett. Ezután pedig Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik egy részlet, Benedek Fi Katalin és Buta Árpád Attila előadásában. Kísér Jónás Géza zenekara. Álom, álom, édes álom. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Az Elizabeth a világ egyik legsikeresebb musicalje, amely az osztrák császárné Sissi életét különleges módon idézi meg. A történetben Sissi mellett maga a halál válik főszereplővé, az eseményeket pedig gyilkosa Luigi Lucchini meséli el. A musical zenéjét Lévai Szilveszter szerezte, szövegét Mihály Kunce írta. Az ősbemutatót 1992.

0: valóban mondjuk el.
1: Édes jó Istenkém, te, aki annyi szegény embert teremtettél, tudhatod, hogy a szegénység nem szégyen, de nem is nagy dicsőség. Mondd, tönkre mennél abba, ha egyszer nekem is ide potyantanál egy kis gazdagságot.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A folytatásban Lehár Ferenc egyik legszebb romantikus operettjéből, a Cigány szerelemből hallhatunk egy részletet, amelynek dallamvilágában a magyaros és a bécsi operettzene hangulata egyaránt megszólal. Fogadják szeretettel Ilona dalát Fisul Mónika előadásában. Messze a nagy erdő. Dankó Rádió.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Bob Herceg szövegkönyvén Bakonyi Károly és Martos Ferenc együtt dolgozott. Megállapodtak abban, hogy bizonyos jeleneteket mindketten megírnak, majd közösen döntik el, melyik változat kerüljön a darabba. Bakonyi nagyra becsülte Martos tehetségét, és így legtöbbször az ő jelenetei maradtak meg. Olykor Bakonyi a saját változatát fel sem olvasta, egyszerűen széttépte. Huszka Jenő a zeneszerzéshez nyugalomra vágyott. Ezért elfogadta Fedák Sári szüleinek meghívását, és egy időre Beregszászra költözött. Ám ott sem találta meg a kellő csendet, ezért Fedák Sári befogatott, és kivitte a zeneszerzőt egy közeli erdőbe. Huszka ott a természet csendjében írta meg a Bob Herceg több, később híressé vált dallamát. Következzék ebből az operettből a dal az első csókról. Énekel Ilosfalvi Róbert. Túl az Operencián.

0: az Óperencián. Minden nap a Dankó Rádióban.
1: Nagy aszlán volt a kopasz úr, még volt egy kis sövénye, sok szeladon nagy javasult nevénye.

voltam tettek ki. A kágyul őket én, forradtam könnyedén, olvadoztak, mint a baj, de még volt nem tavaly. Vén vagyok, de az se baj, hely!

tavaly, ez rég volt, nem tavaly.

kedves hallgatóink! Lehár Ferenc Éva című operettjének ősbemutatójára 1911. november 24-én került sor Bécsben a Theater an der Wien színpadán. Magyarországon pedig ma 114 éve, 1912. október 12-én mutatták be először a Királyszínházban az operettet. Sokáig ment a találgatás, hogy kik lesznek vajon az Éva női főszereplői. Végül Éva szerepét Perczel Sári, Pipsit pedig Medgyaszai Vilma alakította. Ilyen formán a nagy kérdés meg van oldva. Az izgatott színházi kibicek, jósok, titkos tanácsosok és reménykedő önjelöltek megnyugodhatnak. De megnyugodhatik ebben a döntésben a közönség is. Írta a Magyar Színpad című újság 1912. szeptember 12-én. És most csendüljön fel Éva és Pipsi kettőse, Lehoczky Éva és Németh Marika előadásában. Túl az operencián.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Fényes Szabolcsra, az Erkel Ferenc díjas zeneszerzőre emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1912. április 30-án született Nagyváradon. Nincs még egy zeneszerzőnk, aki a keringőtől a beat zenéig ilyen remekül követte volna szerzeményeivel a kor zenei ízlését, és akinek munkássága a különböző zenei korszakokon átívelve is örökérvényű tudott maradni. Nincs nap, hogy dalai ne csendüljenek fel valamely médiában, és nincs színházi szezon sem darabjainak felújítása nélkül. Fényes Szabolcs 1986. október 12-én távozott közülünk. Most fogadják szeretettel Fényes Szabolcs Csintalan Csillagok című operettjéből a Szeretem a Májust című dalt. Énekel Oswald Marika és Timár Béla. Jó rádiózást!

Kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc, a Mosolyországa című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan jönnek a hírek, majd utána érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit névzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó.

0: műsorajánló.
1: Utazzon velünk Magyarország tájain! Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét! Ízek!
2: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
1: Emlékek!
3: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezeket a dolgokat, hanem inkább vajon.
1: Tradíciók!
2: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
1: Ízőrzők! Új részek, új receptekkel! Minden vasárnap 13 óra 10 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Lemondott a képviselőségéről Borkai Zsolt. Hűvös napos idő várható sok napsütéssel. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bőti Attila. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Az ellenzéki pártok a kormány eddigi teljesítményét bírálták. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, a többi között gyárbezárásokról, növekvő munkanélküliségről és rekordmagas üzemanyagárakról beszélt. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, a miniszterelnök ahelyett, hogy az elmúlt 6 hónapról tartott volna beszámolót, csak a Fidesz-KDNP-vel foglalkozott. Torockai László, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezetője, szintén amiatt bírálta Magyar Pétert, hogy többet beszélt az Orbán rendszerről, mint az eddig elvégzett munkáról, illetve arról, hogy mire számíthatnak a hazai cégek, munkavállalók. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepét játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A 2019-es választások előtt kompromittáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára pedig ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a Varsói Biztonságpolitikai Konferencián, melyre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hangsúlyozta, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Európa legjobb nagyvárosi parkjának választotta a Budapesti Városligetet a World Urban Parks nemzetközi szakmai szervezet. A világ 5 régiójában, különböző kategóriákban összesen 28 park, szervezet vagy személy kapott elismerést. A díjat Isztambulban adták át, elismerve a csaknem 100 hektáros budapesti park kiemelkedő fenntartását, professzionális üzemeltetését és a látogatói élményt. Holnap délelőtt délnyugaton még lehet eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz, hajnalban 2-8, napközben 12-17 fok várható.
0: 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
5: Szerelmes vagyok én, megmondja meg kibe. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, már is kezdjük a Dankó Rádió húscsök prímását ezzel a Petőfi Sándor költeménnyel. A megzenésítésért ifjabb Sárközi Lajos felelős, és ugyanez a prímás el is játssza majd nekünk ezt a dalt, természetesen zenekarával együtt, Jenei Gábor kíséreteként. Ezt követően Kinek van, kinek nincs kút az udvarában címmel Farkas Rozikát és ifjabb Bergi Béla zenekarát halljuk. Majd a Magyar Zeneházából hozunk egy felvételt 2025-ből, Egri Józseffel, Bojtos Lucával és idősebb Sárközi Lajos zenekarával készült Morvai Károly és Tüttő János dalából. Ez lesz a Nem zörög a haraszt. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Nincs senki olyan szép. Szlatinai Sándor és Füredi Imre hallgatójával folytatódik a Húscsök Prímás, valamint Tolnai Andrással, a 2024-es év Magyar Nóta díjasával. A művész úrnak Balázs József és zenekara muzsikál 2024-ből, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Aztán Hendi János abasári csárdását énekli Radnai György, akinek Lakatos Sándor zenekara játszik 1962-ből. Hajlik a rózsafa, ez Farkas Sándor és Zempléni Árpád frissének címe. A dalt nem sokára Ifjabb Sánta Ferenc zenekarától és Budai Beatrixtól hallhatjuk.

nincs senki olyan jó, nincs senki olyan, mint az én anyám. Ő fogja a kezem, s ő tart, ha elesem.

esztergomi, dunaföldvári és jászszentlászlói dankóklubos felvételek következnek. Szabadi Frank Ignác és Adorján Sándor frissét Gáspár Annitól és Johann János zenekarától hallhatjuk. Szép a szőke, szép a barna. Előtte szőke kislány Csit-Csit-Csit, Dankó Pista és Pósa Lajos andalgója is elhangzik. Bokor János énekel majd a 2023-as év életműdíjasa és Szalai Antal prímás játszik zenekarával, aki átvehette 2025-ben a Dankó Rádió cigány zenei díját. De a hallgatóval kezdjük természetesen a sort, úgyhogy jön a kiskereki betyárcsárda Mészáros Andrástól és Hankó József együttesétől.

Már is folytatjuk a Húst csak prímást itt a Magyar Zene Rádiójában egy újabb csodálatos nótával. Ez a Vándorfelhők fenn az égen. Az 1997-es felvétel Kós Jánossal és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarával készült. Majd a 2023-as esztendőből Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból is hozunk egy felvételt. Ez Tarcsai Vilmos csárdása lesz a vásárhelyi híres promenádon. Szőlősi Emesétől Gáti Páltól és Miskolci Balogh Zoltán együttesétől.

Folytatódik a Dankó Rádió Húscsak Prímása. Tartsanak velünk a továbbiakban is, ha tehetik. Szép Mennyasszony címmel Horváth Zoltán és Darvas Névörös Márta csárdása hangzik el. Gránát Zsuzsától és a Száztagú Cigányzenekartól. Aztán ifjabb Sárközi Lajos prímás és zenekara hallható Bányai Márton kíséreteként. Ez lesz Kéler Béla és Adorján Sándor frisse Csendül a nóta.

0: könnyed viselem.
1: Elmegyek az életedből. Sűrű, sötét erdő, minek a szőke én nékem, és rózsafámon rózsabimbó, ezekkel a nótákkal folytatjuk. A friss Hevesi József és Heródek Sándorné dala Jákó Verától hangzik majd el. Előtte Lányi Ernő csárdását Domoszlai Sándor énekli, és Bangó János zenekara játsza. Patai Zoltán Prémás, Jónás Géza együttesének élén muzsikál, Nádasdy László kíséreteként Csizmadia Imre és Gárdonyi Géza szerzeményében. De mindezek előtt hallgassuk meg Erős Béla és Sejmesi Sejderezső dalát, Bétót Magdától és Lendvai Csócsi Jenő együttesétől.

szebben ragyog a két szemed. Már is Lente Lajossal és Jeremiás Béla zenekarával folytatódik a Húscsak Prímás. Aztán Pántlikás Kalapon fújdogálja a szél címmel, Kolostyák Gyula is tiszteletét teszi nálunk egy csodálatos andalgóval, ifja Berki Béla és zenekara közreműködésével.

halomba. 1998-ból hallhattuk Nógrádi Tóth Istvánt és Sárközi Béla zenekarát. Vörösbort ittam az este. Kedves hallgatóink, mai utolsó felvételünk előtt elbúcsúzom valamennyi kollégám nevében. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha idejük és kedvük is engedi, hallgassanak minket a folytatásban is. Amikor a levél lehull, lassú csárdás és Enikő Friss következik Lakatos Miklós együttesétől. Viszont hallásra Morvai Noémit hallották.

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Visszakaphatja a kárpátaljai magyarság nyelvhasználati jogait. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Hűvös napos idő várható sok napsütéssel. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben, a Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi Vas megyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt 2 hete nem szavazta meg az országgyűlés. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepét játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A 2019-es választások előtt kompromitáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabály módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat és a magyar nyelvű érettségit, valamint használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára pedig ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a mellrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Ez azért fontos, mert az érintettek egy része a beteg mell kezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi daganat kockázatának csökkentése érdekében. Mindenhol megszűnik az eső, éjszaka pedig tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé képződnek pára és kötfoltok. A délelőtti órákban délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban a fagyzugokban -2 fok is lehet, másút 2 és 8 fok közötti hőmérséklet valószínű, napközben 12-17 fok lesz.
0: Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! A Zoborvidék, Felvidék, a Nyírség, Bácska és Vajdaszentivány, majd Mezőkölpény, majd a Székely mezőségbeli Mezőkölpény táncdallamai szólnak Táncházban című műsorunkban, remek előadók tolmácsolásában. Remélem, ma este is velem tartanak, hiszen a remek előadók sorát Écsi Gyöngyi és Kátai Zoltán, majd Tóth Lilla, Navratil Andrea és Agócs Gergely indítja.

0: Ismét a Felvidék dalaiból következik egy összeállítás, és a muzsikusok is e vidékre valók. Ők pedig Lakatos Róbert és a Révzenekar, valamint Korpás Éva.
1: Szagos a rozmarin.

2024-ben ünnepelte a Salgótarjáni Dűvő zenekar fennállásának 45. évfordulóját. A Fonó Budai Zeneház beli születésnapi koncert két részlete következik Táncházban című műsorunkban, egy nyírségi és egy középbácskai összeállítás.

Nem bánnám, ha egy mélységes pincefenekére leeshetnék.

Cruz testvérek által vezetett lassan 50 éve muzsikáló salgótarjáni dűvőzenekar 2001-ben jelentette meg negyedik albumát. Erről szól egy vajdaszentiványi batuka, majd pedig egy eredeti felvétel következik, korcsos és cigánycsárdás, melyet a remek prímás Horváth Elekés zenekara játszik. A gyűjtő Vavrinec András szintén remek muzsikus volt.

0: Én Horváth Elek vagy, a Szent Iványi primás születtem 1935. június 26-án.
1: Kontrátot!
0: Brácsos Horváth Mihály született Vajdaszentján 1930. július 7-én.
1: Címbalmozott.
2: Tóni Árpád született Marosvécsen 1929-ben, szeptember 4-én.
1: Harmadikán játszott.
3: Bóre Sándor született Vajdaszentján 1940. november 2-án.
4: Született 1949. március 22-én Vajdaszent Iván.
1: És basszusgitáron játszott?
5: Demeter György.
1: Mikor született?
5: 1940. szeptember 21-én Vajdaszent Iván.
6: A kiváló prímás, népzenegyűjtő Vavrinec András muzsikája zárja Táncházban című műsorunkat. Természetesen a székelymezőségi mezőkölpényi táncdallamokat nem csak ő muzsikálja, hanem Árendás Péter, Dol Róbert és Szabó Dániel. Az énekes pedig Nyitrai Marianna. Ha ismerik, a Fonó Budai Zeneház egyik táncházában rögzített felvétel dalait énekeljék együtt Nyitrai Mariannával, vagy ne adj Isten, táncra is perdülhetnek. Én minden esetre munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönöm ma esti figyelmüket. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Remélem, a Dankó Rádió rendszeres hallgatói már jól tudják, ma esti adásunkat hajnali 2 órakor ismételjük meg, és ha arról lemaradnának, megtalálják műsorainkat a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Október 12-e hétfő van, kezdődik a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Műsorunkban ezen a héten nagyon sok vadonatúj világzenét hallanak, ebben az órában például Kongóból. Aztán másik sorozatunkban egzotikus világzenék között kalandozunk. Kellemes rádiózást kívánok egész hétre esténként. A mai estét Kanadában kezdjük, utána kubai zene következik az Akokán zenekartól, majd hazai világzene az Anselmanóktól, jön a latin Katica Bogár. Elsőként tehát világzene Kanadából, tavalyról, Matthew Byrne felvételez, a Lady in the East.

Adankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek Dalai. Sok vadonatúj világzene szól nálunk egész héten, ilyen a következő is. Kongói muzsikával folytatjuk, Jocelyn Balú első korongjáról szól már is egy dal. Ezek a felvételek a kongói rumba gazdag hagyományából indultak ki. A Borumba című lemez főként a kongói rumba 1940 és 70 közötti korszakából merít, miközben azt a hosszú zenei utat is felidézi, amely ezekben az évtizedekben Kongó és Kuba között alakult ki, majd később ismét visszaadott az afrikai zenére. Balú számára azonban ez nem csak egyszerű multidézés. A kilenc dalban a rumba mai eleven zeneként szólal meg, amelyben a történelmi emlékezet, a társadalmi kérdések és a tánc öröme természetes módon kapcsolódik össze. A lemez középpontjában Balú meleg, igazán kellemes hangszínű gospelben edzett hangja áll. A dalok elhibázott politikai döntésekről, számüzetésről és erkölcsi bizonytalanságról szólnak, úgyhogy közben megmarad bennük a zene könnyedsége és táncolhatósága. A nem sokára hallható Eljó című dalban Jocelyn Balú mentorával, Jupiter Bokonjéval énekel együtt. Ez a zenei találkozás szépen összeköti a rumba különböző generációit, és jól mutatja az album egészének üzenetét is, az évtizedeken átívelő zenei visszatekintést és a megújulást. A dalok saját szerzemények, mégis erősen érződik rajtuk Kongó fővárosának, Kinshasa utcáinak zenei világa. Jocelyn Balú tehát a rumba hagyományaiból inspirálódik és építkezik, de saját elképzelései alapján viszi tovább azt. 2026-os világzene következik Kongóból, előadója Balú, a dal pedig az Eyo.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szól, egész héten az egzotikus világzenékre fókuszálunk, óráról órára haladnak nálunk ilyet. Most kubai zenét játszunk Olaszországból, de nem olasz, hanem eredeti kubai zenészektől. Mindjárt elmagyarázzuk, hogy miért ilyen kacifántos a helyzet. A csapatot úgy hívják, hogy Havana Mambo, Kubában alapították még a 90-es évek közepén. Annyira népszerű lett a zenéjük, hogy Európába is ellátogattak egy koncert körút kedvéért, és ekkor ott ragadtak Olaszországban, ahol szerencsére nagyon sokan kedvelik a kubai zenét. Olaszországban járva számtalan szalza vagy afro-kubai zenekar találunk, Milánóban, Rómában, Palermóban és Velencében is van ilyen, de még számos más olasz városban is. A Havana Mambo első torinói fellépését már meghívás követte a legnagyobb olasz jazz fesztiválra. A 40-es, 50-es évek kubai zenéje inspirálta őket, természetesen Pérez Prado is, emellett a 70-es évek New Yorkiának zenei élete, az ottani szalza is hatással volt rájuk. Nevükkel ellentétben nem csak mambót játszanak, képesek nagyon sokféle afro-kubai stílust előadni. 2003-ban egy dal tartalmazott a csapattól, a Salsa Around the World elnevezésű összeállítás, amelyet a szerkesztők azért tettek a korongra, hogy bizonyítsák azt, hogy nem minden salsa vagy salsa hatású együttes Kubában, Puerto Ricóban, Miami-ban vagy New Yorkban székel, hanem Olaszországban is lehet kiváló kubai muzsikát csinálni. Íme a bizonyíték. Egy 2003-as dalt játszunk a Havana Mambo-tól, ez a Melanina.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazinja.

Képzeld el, hogy követ a nap, azt gondoltam, megírom neked. Első nap még ott volt a szobában, az ágyban, ahol feküdtél, tudod. Mama, képzeld el, felálltam, kimenjek, jött utána még a kamrába is. Buszra is felszállt velem még az este, sem

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Bankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szól. Magyar dallal folytatjuk, játszik mindjárt a Baselán, a Titkon című korongjukról szól egy dalt. A csapat 2022-ben alakult, és a második stúdióalbum már egyértelműen azt mutatja, hogy a formáció a hazai népzenei és világzenei szintér fontos szereplőjévé vált. Nem véletlen, hogy 2025-ben elnyerték a Fonó felfedezettje díjat, hiszen a Titkon című lemez egyszerre lendületes, virtuóz és nagyon közvetlen. A Herédi Zsombor harmonikás által alapított csapatban a balkáni dallamvilág, az erdélyi népzene, a cimbalom, a szakszofon, a hegedű és a feszes ritmikai alapok úgy kapcsolódnak össze, hogy közben a lemez megőrzi egy koncert vagy egy táncház felszabadult hangulatát. Az instrumentális darabok mellett népdal és nóta feldolgozások is helyet kaptak rajta. Vrencsán Anita énekével pedig a hangszeres kíséret egy természetes, mesterkértségtől mentes vokális réteget kap. A Titkon című lemez sikere azt is mutatja, hogy ez a fiatal banda már nem csak itthon, hanem a nemzetközi világzenei szintéren is egyre komolyabb figyelmet kaphat. A Baselán zenekar 2025-ös korongjáról következik most egy dal, a címe Sej Sukár.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Libanonból.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás egészen éjfélig. Sok újdonságot adunk egész héten műsorunkban, ebben az órában például Stenkes kapitány egyik vadonatúj felvételét. Aztán sok egzotikus világzene között is barangolunk óráról órára, ebben az órában például a Coldplay és a Buena Vista Social Club közös muzsikáját hallgatjuk. További jó rádiózást mindenkinek, hamarosan egy iráni származású izraeli énekesnő Lirász hangját halljuk. Előtte azonban friss világzene Libanonból, és ha már Libanon jut eszembe, a héten is lesz világzenei koncert pénteken este, ezúttal egy jótékonysági koncert hangfelvételét hallatják, amelyet a libanoni nép megsegítésére rendeztek. Fantasztikus libanoni világzenészek és helyi kötődésű kiváló muzsikusok koncertje ez pénteken majd 23 órától. De most is libanoni világzenét hallgatunk, ő nem szerepelt a koncerten, viszont kiváló muzsikát küldött nekünk. A dal előadója Yasmin Hamdan, a színe pedig Hon.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

0: Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sok újdonságot adunk egész héten műsorunkban, ilyen a következő felvétel is. Irány most haza, Stenkes kapitány néven Lopatyin Alekszandr személyes zenei projektje következik, amelynek négy dalos kislemeze Aurora Hungarica címmel jelent meg. A formáció nem állandó zenekarként működik, Alekszandr maga készíti a hangszereléseket, a felvételeket és az utómunkát is. A közreműködőket pedig mindig az adott dal karakteréhez választja. Ezen az anyagon Krámli Kinga énekel, a projekt ötlete egy törökországi utazás közben született. Alekszandr egy hosszabb autóúton azt figyelte meg, milyen természetesen fér meg egymás mellett a török népzenei hagyomány a funkkal, a poppal vagy éppen a rockkal. Ebből indult el az a gondolat, hogy a magyar népzenei dallamoknak és ritmusoknak sem feltétlenül kell külön világként megjelenniük egy dalban. A Stenkes kapitány zenéjében ezért nem a népzene korszerűsítése a cél, hanem az, hogy a hagyományos motivumok természetesen találják meg a helyüket a kortárs hangzásban. Hamarosan hallhatjuk a Halas felé című dalt, amely különösen jól példázza ezt a gondolkodást. A dal egy Kiskunhalason az 1950-es évek környékén rögzített daltöredékből indult, amelyből mindössze egyetlen versszak maradt fenn. A további részeket már a Stenkes kapitány alkotói egészítették ki. Évtizedeken átívelő igazán izgalmas zenei fúzió ez Krámli Kinga énekével. Következik Stenkes kapitány zenéje Halas felé.
1: Sós

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, ez a népek dalai, a világzenei válogatás. Erre a hétre rengeteg egzotikus világzenét gyűjtöttünk össze, egy ilyennel folytatjuk most is. Egy nemzetközi siker világzenei átirata következik. Az eredeti 2002-ben jelent meg a Coldplay A Rush of Blood to the Head című lemezén. És mint sok Coldplay dal, ez is a szerelemről szól. Egy olyan kapcsolatról, ami nagyon intenzív, konfliktusos, és emiatt a drága idő elvész a szerelmesek számára. Majdnem le is maradt a korongról. A zeneszerző Chris Martin át akarta tenni a következőre, de miután megmutatta egy barátjának a demót, ő nagyon lelkes lett, és befejezte a dalt. Azért is, mert ezen barátja szerint nem csak a szerelemről, de az idő fontosságáról is szól ez a felvétel. Egy évvel később a dal Grammy-t kapott, amelynek átvételekor Chris Martin a néhai Johnny Cash emlékének ajánlotta azt, és mellesleg ez lett a Coldplay egyik legnagyobb slágere. Aztán 2006-ban a pusztító indiai óceáni szökőárnyomán számtalan világhírű muzsikus állt össze a kubai Buena Vista Social Clubbal, hogy saját világsikereiket a kubai zenek közegébe helyezzék jótékony céllal. Közreműködött többek között a YouTube, a Kaiser Chiefs és az Arctic Monkeys is. Ráadásul újabb környezeti katasztrófák, a Katrina hurrikán és az ázsiai földrengések szedtek újabb áldozatokat, és így már általában az éghajlatváltozásra akarták felhívni a figyelmet. A bevételt a természeti katasztrófák sérültjei, áldozatainak családjai kapták. A dalokat Havannában vették fel és Londonban keverték. Íme a kollaboráció egyik eredménye. A Coldplay Clocks című zenéje a Buena Vista Social Clubbal közösen 2006-ból, most a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a világzenei magazin szól a népek dalai. Folytassuk azzal a kiváló hazai formációval, amelynek neve is mutatja, a cimbalomra építik dalaikat. Unger Balázs, a cimbali band vezetője, egyszer elmesélte, hogy merre terjedt el a hangszer. Azt mondja, még az égei-tengeri szigetvilág kocsmáiban is játszanak sunda cimbalmon. Ott a határ, és használják föl egészen Prágáig. Bécsben már nem használták a magyar pedálos cimbalmot, de Soprontól Máramarosig igen. Aztán ma már persze Japánban és Kanadában is játszanak rajta. Eredetét tekintve egyébként perzsának és kínainak mondják az alaphangszert, de biztosak nem lehetünk a dologban, talán a cigány zenészek hozták keletről. Az 1700-as évekből már van ábrázolásunk róla, aztán az 1800-as években megreformálták a hangszert, addig nem volt tompítva, nem voltak lábai, és a hangterjedelme is jóval kisebb volt. Sonda Vencel József aztán az 1840-es évek elején megalkotta a magyar pedál cimbalmot, ami nagyon népszerű lett. Az 1872-es párizsi világkiállításon nagy díjat nyertek vele. Mögé állt Liszt Ferenc, az 1900-as években pedig nemzeti jelkép lett. A magyar úri kisasszonyok cimbalmozni tanultak szemben a bécsiekkel, akik zongoráztak. Mint utóbb kiderült, Unger Balázs ők nagymamája is cimbalmos volt. Hallgassuk akkor az ükunokát, Unger Balást és bandáját, a cimbali bendet. Ez egy 2018-as világzene tőlük, a koncertjeik legnépszerűbb darabja, az Oppa Dirida.

0: Hamarosan 11 óra. Folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Világzenével Írországból.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban. Egészen éjfélig tart műsorunk. Vadonatúj világzenékre fókuszálunk egész héten. Ebben az órában jön például egy kiváló angol énekes és zenész első nagy lemeze. Aztán szól majd egy dal az egzotikus világzenék sorozatban, ezúttal a kubai Los Van Van zenekartól. És mindemellett hallunk világzenét, például Szenegálból, Maliból, és persze többet itthonról. Most pedig irány Írország. Egy 2025-ös felvételt adunk. Az előadója a Poor Creature, a címe pedig All Smiles Tonight.

0: Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sok újdonságot adunk egész héten műsorunkban, ilyen a következő dal is. Frankie Archer, angol énekes és zenész első nagy lemezével folytatjuk a műsort. A The Dance of Death 2026-ban jelent meg, és azt a sajátos zenei világot mutatja meg, amelyben a több száz éves angol balladák mai elektronikus hangzással találkoznak. Frankie Archer nem akarja kiforgatni eredeti formájukból ezeket a dalokat. Meghagyja a régi dallamok és történetek erejét, miközben szintetizátorokkal, elektronikus hangokkal és modern ritmusokkal új környezetet teremt köréjük. Ahogyan a cím is sejteti, az albumot a halál és a múlandóság témája fogja össze, de ettől még korán sem válik végig sötétté vagy komorrá. Zeneileg sokszínű anyagról beszélünk, vannak ugyanis visszafogottabb és lebegőbb hangulatú darabok, de a középkori eredetű címadó dal például erőteljes elektronikus és trance hatásokkal szólal meg. Viszont közös a felvételekben, hogy Archer énekében végig megmarad észak-kelet angliai akcentusa, így a dalok földrajzi és társadalmi háttere is természetes módon van jelen előadásában. A régi balladák történeteiben Frankie Archer sok olyan témát talál, amelyek ma is ismerősnek hatnak. Az anyag a férfi és nő közötti hatalmi viszonyokkal ugyanúgy foglalkozik, mint a nőgyűlölő online közösségek jelenségével. A lemez egyik felvétele egy felszolgáló ellen elkövetett erőszakon keresztül a társadalmi különbségekre irányítja a figyelmet. A The Dance of Death című korong így nem csak régi dalokat elevenít fel, hanem komoly üzeneteket fogalmaz meg a ma emberének is. Világzene következik Angliából, Frankie Archer hangját halljuk már is, The Lover's Ghost.
1: My love has skin like snow in winter, her cheeks

A népek dalait hallják, ez a világzenei válogatás. Erre a hétre rengeteg egzotikus muzsikát gyűjtöttünk össze. Irány most Kuba. A legnagyobb világzenei seregszemlén 2013-ban nyert a Los Van Van zenekar, amely több mint 40 éves működése alatt megmutatta a világnak, hogy a kubai zene létezik, jól van és igenis jól táncolható zene. A zenekar nevéről több verzió is létezik. Van, aki azt mondja, hogy a The Go-Go's szimpla fordítása, de a zenekar vezető Juan Formel szerint a név onnan, hogy a Los Van Van a kubai kormány kampányjátéka volt, hogy annak idején ezzel növeljék a cukornát kitermelést. Magára a játékra már senki nem emlékezik, de a zenekar dalaira annál inkább több mint 40 év alatt tucatnyi nagylemezt adtak ki. Ők következnek most, a Vomex díjazottjai, a Los Van Van zenekar játszik.

A világzenei válogatás szól a Dankó Rádióban. A népek dalait hallják, közös lemezt készített a Szentendrei Söndörgő és a Holland Amsterdam Klezmer Band 2018-ban. Ilyen ritka esetekben, amikor egy jó nevű nemzetközi banda dolgozik együtt egy magyar formációval, mindig érdekes, hogyan ismerkedtek meg egymással. Nos, itt úgy történt, hogy a Söndörgő egy hollandiai koncertjét hallották a klezmeresek, és írtak egy levelet Magyarországra, hogy menjenek el egyszer hozzájuk a magyar fiúk, ha Amsterdamban járnak, nagyon szívesen fogadják őket, üljenek le és muzsikáljanak, mert annyira tetszett nekik a koncert. Legközelebb, amikor a Söndörgő Amsterdamban játszott, találkoztak is, a beszélgetést jammel is követte, és kiderült, hogy ők is 20-valahány éve együtt vannak, és nagyon hasonló a felfogásuk meg a működésük. A végén ebből született meg a közös album, amelyről most hallgatunk is egy dalt. Játszik a Szentendrei Söndörgő és a Holland Amsterdam Klezmer Band 2018-as világzene következik. A dal a Morokka.

Egy újabb korszak, tempó és stílusváltás következik a népek dalaiban, a Dankó Rádió világzenei magazinjában.

Hamarosan éjfélkor véget ér a Népek Dalai világzenei válogatásunkat hallották. Én búcsúzom és köszönöm figyelmüket, a gyártás vezető Sztrányolcki Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt. Holnap este 9 órától hasonló zenékkel várom majd önöket, most a himnuszt követően kezdődik mindjárt az éjszakai dalcsokor. Búcsúzik a Népek Dalai szerkesztő műsorvezetője Szabó Tamás. Hallgassák meg korábbi műsorainkat a Mediaclick oldalán is. További kell.

Zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről most a Magyar Zene Rádiójában.

szerelmes, a síron túl is szeretném én. Nyugszik a csend,

0: zavarna.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

azt ütüli a rigó, hogy a legényed se jó, valamennyi mind-mind leány bolondító. Apró hának, apró a levele, két virágot terem a teteje, azt ütüli a rigó, hogy a legényed se jó,

mesél. Apró bánok, apró a levele, kék rágot terem a teteje, azt ütüli a zsidó, hogy a legény egy se jó, valamennyi, mind leány bolondító. Apró bánok, apró a levele, kék rágot terem a teteje, azt ütüli a zsidó, hogy a legény

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a 20 csak prímás itt a Dankó Rádióban. Mai adásunk legelején hallhatunk egy Dankó Rádiós díjazottat. Ő Szalai Antal prímás, aki hamarosan zenekarával együtt muzsikál, és aki 2025-ben átvehette a Cigány Zenei díjat. Sallai Misi hallgatója lesz az első dalunk, melyet Tóth Éva énekel, Cifra tornyos szánkó. Aztán Urbán Katalin és Major Simon andalgója szól, a toronyban helyde sok a garádics. Ifjabb Berki Béla és együttese Eperjes Erikának húzza majd a Duna Televízió egyik 2021-es felvételén. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok!

Váljunk el, ha úgy érzed, hogy véget értek már a lázas órák. Horváth Jenő és Ságodi József dalának címe ez. Hamarosan a nótát 2024-es magyar nótadíjasunk Tolnai András énekli el önöknek, akinek Balázs József és zenekara muzsikál. Majd a Kertes ház című dal szól, Kondor Ernő nótája, Végi Bolyától és Jónás Géza zenekarától. A Duna Televízió 2023-as felvételén az együttes élén Tordai Zoltán a prímás. Ez a kislány papucsot varratott, Lugosi Katitól és Duka Péter együttesétől szól majd a csárdás, aztán Gá Gabriella fakad darra, azt a nótát hallhatjuk, mely Burka Sándor és Babusa Miklós egyik legnépszerűbb szerzeménye. A 2023-as év magyar nótája szavazásunkon bronzérmes lett. Ez lesz majd a Halljátok, cigányok!

ez a kis jány papucsot varatott. A sarkába szerelmet rakatott. Kiesett a szerelem a papucs sarkából. Kis angyalom, hogy bánjunk el egymástól. Kiesett a szerelem a papucs sarkából. Kis angyalom, hogy bánjunk el egymástól. Átkarolja az eget a szivárvány, csak egyedül én maradt a málvány. Azt a legény, kit igazán, jaj, megszerettem, más leli, más csókolja helyettem. Azt a legény, kit igazán, jaj, megszerettem, más leli, más csókolja.

Álom volt a mi szerelmünk. Rigó Jancsi következik, és Hankó József zenekara. Méghozzá egy 2026-os Dankó klubos felvételről. Ez a felvétel Kaposváron készült a Nagy Dankó turné alkalmával. Aztán volt-e már szívedben fájdalom, és Akinek a lelke beteg címmel két dalt is énekel nekünk Tarnai Kis László, akinek Nyári László együttese játszik. Majd Icipici Kis Galambom címmel Tegzegerber Miklós csárdását játsszuk önöknek, Bohács Istvántól és Berki Péter együttesétől. Ez is egy Dankó klubos felvétel lesz, ez is idén, 2026-ban készült, Komáromban. Tartsanak!

mellé. Jaj, de régen nem jön álom, a bánatos

már is folytatjuk a Dankó Rádió Húscsak Prímását. Hallgató szól nem sokára, László Imre és Takács Sándor szerzeménye Megkértem egy piros rózsa ágat. Ifja Berki Bélai zenekara majd Fényes Györgynek játszik. Utána Berki Péteréket halljuk, akik már Újvári Marikának és Karcagi Nagy Zoltánnak muzsikálnak, Bánya Jaladár és Marcali Frigyes csárdásának címe Sárga a Rikó, Kerek a Cipó.

Rámás csizmát visel a babám, és szép a rózsám, nincs hibája, ezek a dalok következnek. Az első a Csárdás lesz, Szőlős Jemesétől és Balázs Tamás zenekarától. Aztán jön majd a friss Kalmár Pál, énekel nekünk egy archív felvételről, Rácz Béla és zenekara kíséretével.

Esít az ég, vihar készül a pusztán. A Balaton tükrén táncot jár a szél, ez a legény most kezd nékem tetszeni, és rózsafámon rózsabimbó. Ezekkel a nótákkal folytatjuk. Hevesi József és Herodek Sándorné dalát például majd Hatvani kis Gyöngy énekli, a 2023-as év magyar nóta díjasa. Lengyel Miska csárdását pedig Jákó Verától halljuk 1965-ből Magyar Imre együttesének közreműködésével. Ezt megelőzően a Duna Televízióból hozunk Önöknek egy felvételt, 2023. június 25-én rögzült Leszler József és Tüttő János andalgója Nagy Noémitől és Jónás Géza zenekarától. De mindezek előtt a Hallgatót játsszuk. Solti Károly már is énekli Morvai Károly és Kulcsár József dalát.

Egyetlen egy boldog percre miért kell annyit várni? Sándor Jenő és Kellér Dezső hallgatójával folytatódik a Hús csak prímás itt a Dankó Rádióban. Farkas Zsoltnak pillanatokon belül a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara játszik. Majd Berki Péter együttesen muzsikál, Szász Kati kíséreteként, aki ifjabb Magyar Imre és Ságodi József andalgójával örvendeztet meg minket. Hűvösebb van már, ősz kezd lenni. Aztán Répa retek magyaró címmel Rozsos István következik, és Mészáros Tibadar együttese.

Vörös Sárit, Reményi Sándort és Lakatos Antal zenekarát hallhattuk. Ennye bejó lakodalom. És hát, el kell búcsúznom önöktől, úgyhogy lassan-lassan mára múlt idő lesz, a hús csak prémás is. Köszönöm, hogy velünk tartottak, köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel, valamennyi kollégám nevében búcsúzom most Olá Ernő Gordonka játékával. Ez még Kócé Antal szerenádja. Viszont hallásra Morvai Noémit hallották.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon állvaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! A Zoborvidék, Felvidék, a Nyírség, Bácska és Vajdaszentivány, majd Mezőkölpény, majd a Székely mezőségbeli Mezőkölpény táncdallamai szólnak Táncházban című műsorunkban, remek előadók tolmácsolásában. Remélem, ma este is velem tartanak, hiszen a remek előadók sorát Écsi Gyöngyi és Kátai Zoltán, majd Tóth Lilla, Navratil Andrea és Agócs Gergely indítja.